0: Paks FM.
1: A számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alussú gombaby, love me tender. Pesgő íze a számban, egy szexbomba édes teste, szoknyád alussú gombaby.

0: PogSFM.
1: PogSFM.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a PogSFM bemutatja Ábi kedvenceit.
2: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig!

eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak,

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Felhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz? Készen állsz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot, írja az MTI. Kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Hozzátették, ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat, írja az MTI. Látogatást tett az atomerőműben Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
2: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be, Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni is. A érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
1: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
2: Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés, mert hogy a meleget a szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkolatnál is tudtunk találni, tudtak találni a szakértők. Na ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntéshozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a Paksi atomerőmű teljesítménycsökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Változás történt a Paksi FC MB3-as csapatának szakmai stábjában is, a nyári felkészülési időszak kezdetén adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és MB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az MB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba egy fiatal, tehetséges játékosokra épülő, teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyén zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7. valamint legutóbb 11. helyén végeztek. Az MB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
4: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakció szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatta az MTI-t szerdán a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvény a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengely Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányítása három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
2: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
1: A 17 éves Mennyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
3: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok, rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol betudtunk költözni. Ezt hiszem 16. századi Uri grófi ruhákba.
1: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
4: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett, mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atomtéren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

0: műsora. Élesztő.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Július 2-a csütörtök reggel van, egészen pontosan 6 óra 9 perc, és megkezdjük ma reggeli élesztőnket, és van egy jó hírem, egy icipicit visszahűlt a hőmérséklet, tehát tényleg bejött az az előrejelzés, miszerint ez a nagyon-nagyon meleg 40 fok, ez most egy picit alább hagy. Igaz, hogy hát hogy is mondjam, nem csendesen érkezett ez a lehűlés, és az ország egyes területein, például Szombathelyen óriási felhőszakadással ért véget. Nos, hát igazából itt Pakson én, ahogy elnéztem, semmi eső nem esett az éjjel, de hát reménykedünk benne, hogy a mai napon még fog. Van rá esély, mert ahogy elnézem az időkép előrejelzését és a radar előrejelzést, ott úgy tűnik, mint hogyha jönne felénk egy esőfelhő. Reméljük, hogy ez így is van. Tényleg nagyon nagy szükség lenne rá, és egy kicsit tényleg felfrissülne az idő is még jobban talán. Na de az időkép előrejelzését majd mindjárt részletesen is kivesézem. Előtte még ránézek arra, hogy mi a helyzet az utakon. Az Útinform információi szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni a vételkörzetben. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők, emiatt napközben félpályás lezárásokra lehet számítani, egyebekben pedig az M6-os autópályán, illetve a 6-os főúton lehet különböző építkezésekre számítani különböző szakaszokon, ezért közlekedjetek, vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra és másokra is. Majd a részletes útinformal érkezem még az óra második felében, addig viszont nézzük akkor, hogy mi a helyzet az időjárással. Az időjárás előrejelzés szerint a mai napon intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. Az északnyugati szél megerősödik, hajnalban 20, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát itt jelen pillanatban a stúdió hőmérőnk 22,5 fokot mutat, tehát már valószínű, hogy ennél melegebb lesz, mint amit itt most előre jeleztek, és holnap pedig egy újabb hidegfront hatására sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati északi szelet élénk erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik, a napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, amelyekből elszórtan eső zápor előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20, délután pedig 26 és 32 fok között várható, tehát azért a következő napokban sem lesz olyan eszeveszett hideg, de az egy biztos, hogy azért mégiscsak az eddigi meleghez képest mérséklődik a hőmérséklet. Nos, és akkor nézzük, hogy kikre számíthattok a reggel folyamán. Érdekes vendégeim lesznek, hiszen Görbe Dáviddal, ifjúsági Európa bajnok kajakossal, maratoni kajakossal fogok beszélgetni 7:30 után, vele és Jámbor Attilával, az edzőjével. Aztán 8 órára érkezik Deák Zsolt, akit a ProArtis év oktatójának választottak, és 8:30-kor pedig Halász Kingával, a Zsolnai Fényfesztivál egyik szervezőjével beszélgetek majd. Kíváncsian várom, hogy idén mivel készülnek Pécsett a Fényfesztiválon. Ezen kívül zenei és kulturális érdekességeket is hozok nektek, és hát főleg a gasztroblúz jegyében fog telni ez a reggel, hiszen ezzel kapcsolatban hozok nektek egy-két információt, tudósítást Páfi Kati jóvoltából, többek között, illetve saját élményekből, és azt is elárulom nektek, hogy milyen kedves gesztussal emlékeztek meg a tegnap esti koncerten egy olyan résztvevőjéről a gasztroblúznak, aki minden évben itt volt. Ezen kívül hozom majd a jó zenéket, szóval érdemes lesz velem tartanotok a reggel folyamán. Tartsatok velem, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire. Most például egy tök jó Jude Law számmal folytatjuk, ha eddig nem kellettem. Ez szól itt a Paks FM élesztőben 2022-ből.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perckor folytatódik az élesztő július 2-án csütörtökön reggel, amikor is az ottók és az ottokárok ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenkinek minden jót kívánok, aki már ilyen korán reggel itt van velünk az élesztőben, és tartsatok is velem, mert hogy nagyon érdekes vendégeket fogok majd várni ide a stúdióba. Többek között beszélgetek Görbe Dáviddal, ifjúsági Európa bajnok maratoni kajakossal, aztán Deák Zsolttal, a ProArtis Művészeti Iskola év tanárával, és 8:30-tól pedig szó lesz a Zsolnai Fényfesztiválról, ott pedig az egyik szervezővel, Halász Kingával fogok beszélgetni, emellett pedig, ahogy azt már beígértem nektek, a Gastroblues Fesztivál lesz az egyik fő témája a reggelnek, hiszen hétfőn megkezdődött, és tegnap már a harmadik napján is túl volt, és tegnap egyébként egy fergeteges bulit csinált a Beatback zenekar, majd róluk is szó lesz, hiszen egy nagyon kedves gesztussal szerintem ők feltették a pontot az eddigi napoknak az íjére. Viszont addig is a Charlie Firpo Blues Band-del kezdjük, hiszen ők kezdték meg a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivált hétfőn. A zenekart Fej Gábor, a banda dobosa hívta életre, egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja a kedvenc rock blues dalait. Ez a 2020. decemberében valósult meg, és a zenekar első koncertje 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 21. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül már a többi zenekari tag kedvelt dalaival is. A zenekar gitárosa Fej Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol, énekel és vokálozik Fej Gábor alapító, és vokálozik Bese Dóra. Az együttes énekese Son Virág, aki érdes blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát. Virággal a koncert szünetében Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett. A következő percekben őt hallhatjátok.
2: Fej Gábor alapított ezt a zenekart, méghozzá 2020-ban alakult a zenekar, tehát egy 5 éves, és igazándiból azzal a szándékkal alakult meg, hogy egyszer összeállunk, ő neki ez volt a terve, hogy a kedvenc számait így összerakjuk, és igazándiból egyszeri alkalomra összeállunk, de annyira jól sikerültek a próbák, meg annyira élveztük ezt az egészet, így mindenki, hogy akkor megalapítottuk ezt a zenekart. Így alakult a Charlie Firpo Blues Band.
3: Egyre sűrűbbek a fellépéseitek itt az elmúlt évek alatt. A Gastro Blues Fesztiválon hanyadik alkalommal vesztek részt?
2: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most mi kezdtük ezt a hetet, úgy alakult.
3: A repertoárotok, gondolom azért az 5 év alatt sokat változott.
2: A zenekar nagy része az nem profi zenész, úgyhogy elég nehéz összehozni a próbákat. Úgyhogy a repertoár az olyan nagyot nem változott, mindig tanulunk új számokat, minden fellépésre vannak új számok, és hozzárakja minden zenész és mindenki a kedvenceit.
3: Rólad mit kell tudni? Tehát te tanultál énekelni? Volt-e ilyen elképzelésed, hogy te valaha énekelni fogsz?
2: Már van képzettségem, már most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el, mert hogy így egy zenekarban az ember elkezd énekelni, és akkor így rádöbben, hogy azért ehhez kell a technika, és egyáltalán nem biztos, és elég nehéz számokat is énekelek, tehát azért a beszárt az nem kutyafülem, úgyhogy rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. Kisebb szünetekkel így járkáltam énektanárhoz, hol Pestre jártam, a Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem, próbálom képezni magam. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, semmilyen ilyesmi, hanem világéletemben szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte, és igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami, volt 2 fellépésünk, aztán vége lett, és aztán a gyerekek elvontak, tehát 1 gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, és akkor igazándiból 5 éve kezdtük el ezt újra így. a Fej Gáborra.
3: Nagyon egyedi és érdekes, érdekes hangod van, mondhatom ezt. Mi a visszajelzés neked?
2: Hát ez a visszajelzés, igen, hogy érdekes, kicsit rekettes. Világéletemben ilyen hangom volt, tehát gyerekként is egyébként sokat csúfoltak érte, hogy olyan repett fazéknak hívtak. Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek. Gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
3: De most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
1: Somvirágot, a Charlie Firpo Blues Band énekesnőjét hallhattátok, és ma, azaz csütörtökön este pedig majd az Alice in Wonderland, a Blues Trappers klubkoncertekkel folytatódik a Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, majd péntektől az ASE sportcsarnokban nagy koncerteken lehet lazulni, mint például a Tűzrókák, a Tűzkerék, Szebényi Dániel és barátai, valamint a Takács Tamás Blues Band is fellép. Egyébként hozok még majd a tegnapi napról is egy tudósítást, mert hogy egy nagyon szép gesztussal emlékeztek meg Indiánról, a Gastro Blues Fesztivál egyik törzs résztvevőjéről tegnap a Beatback koncerten, erről is mesélek majd nektek, de most zene következik, és ha már Gastro Blues Fesztivál, akkor Deák Bill Gyulától hozom most nektek a Felszarvazottak balladáját.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek, írja az MTI. A javaslat indoklása emlékeztet, a szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt, az idén a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évit. A módosítás szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosítása szükséges. A tervezet szerint előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy miatt. Látogatást tett az atomerőműben kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
2: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be, Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni, és az érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
1: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
2: Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedést, mert hogy a meleget a szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők. Na ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntés hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a Paksi atomerőmű teljesítménycsökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította. Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban nézzük akkor, hogy milyen programok várnak ránk a következő napokban. Ugye, mint ahogy azt ma már említettem, jelenleg is zajlik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. Ezen a mai napon az Alice in Wonderland és a Blues Trappers fog fellépni. Kapunyítás 18 órakor van, és 20 órakor kezdődnek általában a koncertek a Gastro Blues Klubban, a Dózsa György úton. Tudjátok, a körforgalomnál a régi új hullám, van, aki ezt még így ismeri. És holnap pedig Fekete Jenő, Bacsa Gyula, Mezőfi István trió lesz a Gastro Blues Klubnak a vendége, viszont itt már az Ase csarnok, illetve az Ase csarnok melletti étteremben lesznek a koncertek, és pénteken kezdődnek az igazi nagy koncertek is, a Tűzrókák, a Tűzkerék, Szebényi Dániel és barátai, illetve a Takács Tamás Blues Band fog majd fellépni a pénteki napon, és szombaton igazi világsztár is érkezik Toby Lee személyében, egy 21 éves fiatal ember, aki igazából 10 éves korában berobbant a blues világába, úgyhogy 8 évesen kezdett el gitározni, és azóta világhírnévre tett szert ebben a szakmában, de szombaton lesz még Tornocki Olöxesz, a Puff Street Band is, tehát a Paksi Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei is fellépnek, illetve az én egyik nagy kedvencem a Don't Stop the Queen, ami egy Queen Tribute zenekar, és a Queen csodálatos, fantasztikus lágereit játsszák, nem is akárhogyan, úgyhogy velük is érdemes lesz számolni, és ha időtök engedi, akkor szombaton 22 órakor kint lenni az Ase csarnokban. Aztán, ha megyünk tovább a program ajánlóban, akkor itt van például július 3-án és 4-én Simon Tornya város napja. Július 3-án például Zaporozsec koncerttel indul 21 órakor a Simon Tornyai várnál. Aztán másnap lesznek gyerekprogramok, többek között lufi hajtogatás Zsazsa Bohóccal. Ezt követően pedig Komonyi Zsuzsi koncertre is sor kerül majd, szintén a Vártéren, és az est sztárvendége, mondhatjuk, Charlie lesz, aki fantasztikus, értes hangjával mindig elvarázsolja a közönséget. Július 4-én 21 órakor, tehát Simon Tornyán, a Simon Tornyai város napján Charlie lép fel, és gyerekkoncert is lesz 18 órakor, szintén 4-én a Pitty Pang zenekar fog zenélni a kicsiknek. Aztán július 5-e is itt van már közel, és a Mesztelen igazságot lehet megtekinteni Kalocsán. Ulman Zsuzsa nyerte, Zsuzsa Fekete Linda Dajcsanita, Hauman Petra és Csomor Csilla főszereplésével. 20 órakor kezdődik az Érsekkerti szabadtéri színpadon Kalocsán, tehát Mesztelen igazság, viszont felhívom a figyelmeteket, hogy mint ahogy ezt a címe is némileg már mutatja, ez egy 18 pluszos színdarab, úgyhogy felnőttek menjenek rá. Aztán július 10-én Pakson, a Dunaparti Gesztenyefa soron pótlásra kerül a Cotton Club Singers zenekar koncertje. Tudjátok, ami elmaradt a városnapján a rossz idő miatt, és július 11-én pedig Faddomboriban a Szenvedélyes Nők című nagyon jó kis magyar filmet fogják vetíteni a Holdfény mozi keretében. Ezt tudjátok, ugyanannak a rendezvény sorozatnak a része, amit egyébként az Erzsébet nagy szállodában is meghirdettek csak július 24-ére, ami viszont olyan gyorsan betelt, hogy már sajnos regisztráció nem lehetséges rá, de a Faddomborire még igen, és ott a Szenvedélyes Nőket nézhetitek meg. Szóval, hogyha időtök engedi, és van kedvetek egy jó kis kertmozi jellegű ilyen mozi piknikhez, akkor Faddomboriban a helyetek július 11-én.

0: Ennyit a programokról, míg több programért keressétek fel a paksfm.hu/programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Élesztő.
1: Örök nyár van a szívemben, Ágnestől szólt 1999-ből, ez a jó kis nyári sláger, és a folytatásban nézzük akkor, hogy mi a helyzet a tavainkon, milyen vízhőmérsékleteket mérhetünk jelen állás szerint. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy szinte már termálvíz minden vízünk, ugyanis 28-30 fokosak helyenként, még akár a Duna is, de a Tisza is, és ahogy elnézem, a Balaton 26-27 fokos főleg, szóval elég meleg, nem mondanám, hogy kifejezetten hűsítőleg hat, de azért nyilván ebben a melegben sokkal jobb a vízparton, mint úgy egyébként bárhol máshol. Szóval, hogyha tehetitek, akkor mindenképpen látogassatok el bármelyik vízpartra, például itt mellettünk. Itt van a Duna, vagy itt van a Paksi strand, mind a kettő jó lehet, bár mindig elmondjuk, hogy a Dunában elméletileg fürödni nem lehet, de hát, hogyha lementek a partra, és ott a fák alatt fekszetek, már az is egyébként sokkal-sokkal pihentetőbb és kellemesebb, mint otthon a négy fal között lenni. Szóval hajrá, hogyha van időtök és szabadságon vagytok, akkor itt az idő, hogy leugorjatok például a Dunapartra, vagy akár átmehettek a Szelidítóra is, az sincsen messze, és nagyon kulturált hely, oda is érdemes lehet ellátogatni. Jó, na menjünk tovább, mert hogy nézzük, hogy mi a helyzet az utakon, gyorsan rákukkantok, de úgy látom, hogy szerencsére baleset, azaz az továbbra sincsen a vételkörzetben, az különböző útépítéseket pedig hamarosan majd hozni fogom nektek a közlekedési hírekben, addig pedig még egyszer ránézek, hogy mi a helyzet például a névnaposok terén, mert hogy ma az ottók és az ottokárok ünneplik a névnapjukat, akiket ezúton is köszöntünk, és ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni, mert hogy lehet, hogy ebből nagyobb problémák lennének, úgyhogy mindenképpen köszöntsétek fel ne csak a névnaposokat, hanem természetesen a születésnaposokat is, és a születésnaposokat is köszöntjük innen a stúdióból. És akkor a következő órában érkeznek már vendégeim is, például 7:30 után Görbe Dáviddal, ifjúsági Európa bajnok kajakossal fogok beszélgetni, aki Pitestiben, Romániában a maratoni kajak Európa bajnokságon párosban lett Európa bajnok. Aztán 8 óra után Deák Zsolt, az év tanára érkezik, akit a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola év tanárának választottak idén, és 8:30 után pedig Halász Kingával, a Zsolnai Fényfesztivál egyik szervezőjével fogok beszélgetni, de még mielőtt megérkeznek vendégeim, a stúdióba előtte a Gastroblues Fesztiválról hozok majd nektek egy kis betekintést, méghozzá tegnap estébe, ahol is egy nagyon-nagyon megható gesztussal, olyan gesztussal élt a Beatback zenekar, ami többek szemébe könnyeket csalt. Ha tudni akarjátok, hogy mi volt ez a gesztus, akkor maradjatok velem, és 7 óra után ezt is el fogom nektek árulni. Most ismét zene következik, a zene után hozom a közlekedési híreket, utána pedig átadom majd a szót Robinak.

0: közlekedj velünk!
1: Mielőtt Robinak átadnám a szót, előtte azért nézzünk rá, hogy mi a helyzet az utakon. Az Útinform információi szerint szerencsére balesetről nem tudok beszámolni a vételkörzet útjain, és azon kívül sem olyan helyeken, ami nagy valószínűséggel érintheti azokat, akik a vételkörzetben jelenleg közlekednek, viszont van néhány útépítés, amire azért legyetek figyelemmel, vagy számítsatok rá. Például az M6-os autópályán, ha Budapest felé közlekedtek, a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot, de például szintén az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 6-os főúton továbbra is Hírt határában a 187-es kilométernél új csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, tehát ha valaki esetleg a 6-os főúton közlekedik Hírt felé, akkor erre mindenképpen számítson. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet a túlparton. Bátya és Baja között mozgó terelés mellett kasztálnak az 51-es főúton, a 127-es és a 156-os kilométer között. Az aktuális munkaterületet mindig lezárják, vagy legalábbis a fél útpályát, tehát itt is lassulásra lehet számítani. És az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják, tehát ez volt az 52-es főút, és az 53-as főúton Pirtótól a határig kátyúznak. Ha valaki esetleg az 53-ason halad erre felé, akkor erre számítson.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
1: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja magát.
3: Az a baj, kicsi, de hangos.
2: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez az... nem kell homofóbnak lenni.
1: Nem,
2: hát erre kettel is sokszor.
3: Akkor...
2: voltatok, mi? Mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
3: hogy
2: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
3: Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot, írja az MTI. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Június utolsó napján három alkalommal riasztották vármegyénk tűzoltóit, két esetben szabadtéri tüzek miatt, adta hírül a katasztrófavédelem. Negyed hektáron búzatábla, valamint mintegy 1000 négyzetméternyi területen száraz füves vegetáció égett kedden délután Pakson, a 6231-es út 6-os kilométerénél. A tűzesethez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 2000 négyzetméternyi területen bokros fás vegetáció, valamint kisebb mennyiségű kommunális hulladék égett kedden délután Sárszentlőrincen, egy Táncsics utcai ingatlan mögött. A helyszínen tartózkodók kéziszerszámokkal megkezdték a tűzoltását a rajok kiérkezése előtt. A paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 93 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során közel 60 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 180 tűzoltógépjárműre volt szükség. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi időszakban az aratási munkák is megkezdődtek, ezért a megelőzésnek kiemelt szerepe van. Hozzátették, az aratási időszakban különösen fontos a tűzvédelmi szabályok betartása, hiszen a körültekintő munkavégzéssel emberéletek és jelentős anyagi értékek védhetők meg.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Változás történt a Paksi FC MB3-as csapatának szakmai stábjában is a nyári felkészülési időszak kezdetén, adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és MB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az MB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba egy fiatal, tehetséges játékosokra épülő teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyén zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7. valamint legutóbb 11. helyén végeztek. Az MB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Beatles-től a Let It Be 1970-ből. 7 óra 8 perckor folytatódik az élesztők. Köszi, hogy itt vagytok velem. És ahogy ezt ígértem, most bizony elárulom nektek, hogy tegnap a Beatback zenekar a 34. Gastro Blues Fesztiválon milyen gesztussal csalt könnyeket sokak szemébe. A zenekar a fesztivál egyik rendszeres résztvevőjére a nemrég elhunyt Pápai János indiánra emlékezett az Omega együttes Varázslatos Fehérkő című dalával, ami az egyik kedvenc dala volt a nagy Omega rajongó indiánnak, és Kovács Gergővel beszélgettem, a Beat Back zenekar egyik tagjával, akit indiáról kérdeztem, és arról, hogy hogyan emlékszik vissza rá. A következő percekben Kovács Gergőt hallhatjátok.
1: Hát, indián ő egy, ha meg kéne testesíteni azt, hogy ki a törzsközönség egy fesztiválnak, akkor ő a prototípus. És elsősorban a Gastro Blues Fesztiválról itt ismerünk mindenki Pakson, de ő gyakorlatilag 70-es évek elejé óta minden fesztiválon részt vett, és ott volt, tehát az egész országban egy ikonikus, emblematikus figura volt, de a Gastro Blues Fesztiválokon szerintem az összesen, azt hiszem egyszer nem volt itt, tehát nagyjából itt a paksi közönség ismeri őt innen a fesztiválokról. Én nekem a személyes ismeretségem azon kívül, hogy itt a fesztiválon mindig találkoztunk, a közelbi ismeretség az meg ilyen jó 15 évre nyúlik vissza, amikor elkezdtem Omega koncertre járni György Fitomi barátommal, és ebbe az innen is gyakran becsatlakozott, mert őről azt kell tudni, rengeteg zenészedet, meg otthon van a rockzenébe, a hazai, külföldibe, tehát tényleg könyvet érdemelne az élete, de igazából Omegás volt, az volt a szíva csücske, és nagyon sokszor mentünk közösen koncert, amikor még létezett a nagy ötös a Covid előtti időszakig, és hát egy megosztó személyiség volt, tehát itt sokszor azt látták rajta, hogy csóringere mindenkit lehúz, de kicsit egy Mátyás király figura volt, tehát engem rengetegszer bevitt például az Erkel Színházba, Yes koncertre, meg Manfredmerre, Omega koncertek bevitt, személyesen a zenekarhoz, általa találkoztam például a Benkő Lacival, vagy a Mekivel Kóborral, LGT koncertekre, tehát ő érdekes volt ilyen szempontból, mert kívülről azt látták, hogy lecsúszott valaki, de rengeteget adott, és olyan sokszor ilyen volt neki az elmúlt 50 évből, hogy tényleg volna egy ilyen könyvet lehetett volna írni. És még most májusban halt meg, halála előtt 2 nap, ami telefonon keresett engem, hogy ő már lefoglalta a szállást a Gastro Blues Fesztiválra, és szeretne most idén ő főzni a bográcsba itt a társaság részére, és akkor még aznap is éppen Omega Testamentum koncertre készült, az a koncert egész véletlenül elmaradt, ő neki meg elkezdett rendetlenkedni a szíve, és már a telefonban jelezte nekünk, hogy ő valószínűleg mentőt fog hívni, és ki is hívta, 2 nap múlva a kórházba ment el, ami még fájdítóbb, és a saját szülinapján hagyta itt az élők sorát. Úgyhogy az teljesen evidens volt, hogy megemlékezünk róla. Ez kicsit szomorú, hogy itt fel is konferáltuk a koncerten, hogy sajnos évről évre erre többször kell ilyenhez nyúlnunk.
0: Kovács Gergőt hallhattátok, a Beatback zenekar gitárosát, aki arra is kitért, hogy miért pont az Omega Varázslatos Fehérkő című dalával emlékeztek meg indiánról, úgyhogy mindjárt ezt is elmeséli nektek.
1: Hát ugye említettem, hogy nagy Omegás volt, hát az egyértelmű volt, hogy akkor egy Omegával fogunk készülni. És ugye ez volt a művész neve, beszélve, hogy indián. Szerintem az anyakönyvezet nevét senki nem ismer itt a fesztiválon. Ezt a nevet még 73 körül a Frenyes Karcsi ragasztott rá. Akkor valahogy ródolt az indián éppen a színpadon, és akkor már akkor is ilyen hosszú, szofos haja volt, meg jó barna bőre, és a Frenyes Karcsi oda szólt neki, hogy te úgy nézel ki, mint egy indián, hozd majd ezt a technikai kábelt a hangfalakhoz, na innen van az indián év, és akkor visszakönöd a kérdésedhez, hogy miért ezt a számot, hogy Omega, mert nagy Omega rajongó volt, és ez kicsit közel áll hozzá, tehát a Varázslatos Fehérkő az Omegának egy emblematikus száma, ez kicsit egy ilyen misztikus, ami passzol ez az egész indián világhoz, és ezért is egy nagyon ilyen nagyívű, magasztos dal, ami által az Omegára jellemző is, úgyhogy ezzel szerettünk volna megemlékezni rá és kocintani.
0: Kovács Gergelyt, a Beatback zenekar gitárosát hallhattátok, aki arról mesélt, hogy a 34. Gastro Blues Fesztivál harmadik napján hogyan és miért is emlékeztek meg Indiáról, aki egyébként az egész fesztiválnak az egyik törzs vendége, törzs résztvevője volt az elmúlt évtizedekben, és ha már Indiáról van szó, akkor egy másik nagyon kedves gesztus is kapcsolódik itt a Gastro Blues Fesztiválon az ő személyéhez, méghozzá az, hogy a Gastro Blues Klub falára kitették a képét a szervezők, és ha fizikailag már nem is lehet közöttünk, de azért egy picit mégis itt van a fesztiválon.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az Omegától szólt a gyöngyhajú lány 1969-ből, annak apropóján, hogy a Beatback zenekar tegnap este a Gastro Blues Fesztivál harmadik napján a Gastro Blues klubban ezzel a dallal, illetve egy Omega dallal, a Varázslatos Fehér Kővel emlékezett meg a néhaim Pápai János Indiáról, aki a Gastro Blues Fesztivál egyik törzsvendége volt, aki a 34 év alatt mindössze egyszer nem volt itt a fesztiválon, de még halála előtt két nappal is azzal hívta fel Kovács Gergőt, hogy jön a fesztiválra, már lefoglalta a szállást, és ő fog főzni a vasárnapi napon. Sajnos erre már nem került sor, viszont a Beatback zenekar megemlékezett róla tegnap egy nagyon-nagyon kedves gesztussal. Az Omegától játszotta a Varázslatos Fehérkő című dalát, ami egyébként az Indián Bece névvel van összefüggésben, és az egyik kedvenc dala volt Indiánnak. Most pedig a folytatásban egy picit még ránézek, hogy mi a helyzet az időkép előrejelzése szerint, van-e változás az eddig elmondottakhoz képest, de úgy látom, hogy nem. Ma intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és napközben záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak. Az északnyugati szél megerősödik, hajnalban 20, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, hát hogy őszinte legyek, már most azért ennél egy kicsit melegebb van, úgyhogy mint amit előre jeleztek, úgyhogy szerintem itt azért egy picivel melegebb lesz Pakson, de minden esetre azért felfrissült az idő, úgyhogy ha még nem indultatok volna el, akkor azért ma már kicsit dugjátok ki az ablakon a kezeteket, hogy esetleg szükségetek van-e valami kis vékony, hosszabb újúra. Egyébként szerintem nem lesz, de hát sose lehet tudni, ha valaki fázós típus, akkor lehet, hogy ez a hirtelen időzőjeles visszahűlés már megzavarhatja, és szüksége lesz rá. No, erről ennyit, és akkor 7:30 után Görbe Dáviddal fogok beszélgetni, ifjúsági Európa bajnok maratoni kajakossal, aki K2-esben lett Európa bajnok Pitestiben, Romániában. Vele és edzőjével, Jámbor Attilával beszélgetek majd, akik egyébként a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület tagjai.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
2: Ami
1: ne,
2: hát
1: és nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban
3: van a... lesz.
1: Igen, alacsonyabban van a küszöbe. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a, nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
4: Jó, okay.
1: És utána a memoáriát eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
4: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
1: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt még két ciklusban volt maximálva, az utána átverték,
3: megkettelték
1: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakció szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatta az MTI-t szerdán a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. Látogatást tett az atomerőműben Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
7: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be, Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni, és az érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
6: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
7: Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedést, mert hogy a meleget a szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe. Éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők. Na ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntés hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterre is alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszert, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
6: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a paksi atomerőmű teljesítmény csökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította. Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Aksefem reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 38 perckor folytatódik az élesztő, és itt van már velem a vonalban Görbe Dávid, a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület ifjúsági Európa bajnok maratoni kajakosa. Szia Dávid, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És itt van velünk Jámbor Attila, Dávid edzője is. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hát először is

0: őt elérnünk, és hogy ezért nagyon fárasztó futamunk volt, és hogy annak a végén azért jól esett aranyéremmel célba érnünk, szóval így jól esett.
1: Hány éve kajakozol?
0: 7.
1: 7 éve kajakozol, és miért pont a kajakot választottad? Ugye általában legalábbis itt Pakson nálunk az a trend, hogy a fiúk inkább kenúznak, a lányok inkább kajakoznak, de persze ez nem ez a törvényszerű, de hogy te miért a kajakot választottad?
0: Hát legfőképp azért, mert itt Szekszárdon csak kajak van, hogy nem kenúztat az egyesület, és akkor így evidens volt, hogy a kajak mellett döntök. Sőt, nem is kell döntenem.
1: Aha, és akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy miért pont az evező sportok felé mentél el? Esetleg volt családilag valaki korábban, aki szintén evezős volt, vagy pedig valamilyen sportrendezvényen, vagy egy ilyen nyílt napon esetleg ott ismerkedtél meg a kajakozással, és megtetszett?
0: A kajakkenu előtt már kipróbáltam több sportágat, de azok úgy nem igazán jöttek be nekem, és én alapvetően is olyan beállítottságú vagyok, hogy így szeretek víz közelbe lenni, meg szeretem a természetet, és akkor anyukám kitalálta, hogy próbáljam ki a kajakozást, és az elején megtetszett, és akkor itt maradtam.
1: Aha, értem. Attila, én hozzád fordulok egy kérdéssel. Te mikor láttad, érezted először, hogy Dávidban megvan a képesség ahhoz, hogy Európa bajnoki címet nyerjen?
2: Hát az az igazság, hogy a Dávidot inkább azon felül, hogy nyilván fizikálisan is alkalmas arra, hogy terheljük, és jó adottságai vannak, de ami igazán kiemeli szerintem a többiek közül, az a tudatossága. Láttuk rajta, hogy jó versenyző és jó is tud lenni. Én azt gondoltam, hogy ha minden rendben megy, akkor ő alkalmas lesz arra, hogy ifjúsági versenyeken kiemelkedőt nyújtson, de nyilván a célunk az nem elsősorban az ifjúsági versenyek. Hát láttam rajta már kicsi gyerekkora óta, hiszen látszik, hogy tudatos és szeret jönni, jó fizikális adottságai vannak, általában az ilyen gyerekek kicsit kiugranak a mezőnyükből ebben a korosztályban.
1: Dávid említette most, Attila, hogy tudatos vagy. Ez miben mutatkozik meg leginkább a te hétköznapjaidban a kajakkenu kapcsán?
0: Legfőképp abban, hogy úgy, amikor vége van az edzésnek, és leteszem a lapátot, hogy ott számomra nem ér véget az egész sportolás, hanem még otthon is utána nézek dolgoknak, amiket beépítek a mindennapjaimban, illetve még otthon is folytatom nyújtással, a regenerációra való odafigyeléssel, és ilyenekkel a mindennapjaimat.
1: Hát nem mondom, hogy párját ritkított, bár szerintem azért a sportolók sokszor ezeket, amiket most említettél, ők maguk is, hát hogy mondjam, így egy kicsit elhanyagolják, de tök jó, hogy ilyen fiatalon már ennyire tényleg tudatos vagy. És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan készültetek fel. Ugye Tóth Domonkos az UTE versenyzője, tehát nyilván valahogy meg kellett oldani, hogy közösen is evezzetek és gyakoroljatok. Ez hogy történt?
0: Úgy történt, hogy fölmentünk alkalmanként, megbeszéltük, hogy verseny előtti 4 hétben, minden héten, hát egy ilyen 3-2, akár 4 edzést is csináljunk meg párosba, és akkor úgy csináltuk, hogy egyik héten ő jött le hozzánk, akkor 2 napot itt edzett, utána meg én mentem fel hozzájuk, és akkor így szépen össze tudtuk hangolni a közös munkát.
1: Rögtön meg volt köztetek az összhang?
0: Igen, szóval úgy azon már nem kellett annyira sokat gyakorolni, hogy egybe legyen a páros. Persze volt mit csiszolni, mindig van, de hogy úgy megvolt egyből a lényeg.
1: Hogyan kerültetek ti egy hajóba? Mi alapján tettek össze titeket?
0: Domonkos edzője beszélt Jánbival, hogy még ilyen április környékén, hogy szeretnék kipróbálni velünk a párost. Mi meg igen mondtunk rá, mert akkor még úgy nem rajzolódott ki semmi, hogy szeretnék bárkivel párosozni a maratonon. És akkor így megbeszéltük, hogy párosozzunk, kipróbáltuk, ment, és akkor onnan már gyakoroltunk.
1: Na, és akkor milyen jól tettét?

0: lettek, hogy ebbe belementetek. Attila, a döntő előtt milyen taktikát beszéltetek meg, és mennyire sikerült a fiúknak ezt megvalósítani? Mi volt az elképzelés?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyébként, amit megbeszéltünk, az teljes egészében meg is valósították. Ugye mondtam, hogy Dávid tudatos, és igazából ő a vezér ebbe a hajóba, nem csak azért, mert hogy elől ül, hanem hát ez a tudatosság, ez egy kicsit így irányomja a bélyegét a partnereire is. És alapvetően a taktika az az volt, hogy láttuk, hogy nagyon erős az ifjúsági fiúmezőny, és mondtuk, hogy hát nyilván próbáljanak meg oldalvizezni a verseny elején, nem mutassák teljes egészében, hogy mire képesek, és hogyha úgy érzik, hogy elértünk egy bizonyos távig a versenyből, és úgy érzik, hogy van erejük, akkor lehet igazán oda tenni magukat, és hát gyakorlatilag ezt meg is tették a harmadik körbe, és el tudtak szakadni a mezőnytől. Úgyhogy szerintem, amit megbeszéltünk, azt teljes egészében tartották is. Nyilván egy taktikát meg lehet beszélni, vagy át lehet beszélni, aztán a verseny az átírja az egészet, hiszen ez azért egy elég hosszú verseny, de most alapvetően, amit meghatároztunk, az körülbelül helyt is át szerintem.
0: Uh-huh. Dávid, nálatok mi volt a futam legnehezebb pillanata, és hogyan sikerült ezen túllendülni? Körülbelül hány kilométernél éreztétek azt, hogy itt azért ez most egy kemény helyzet?
2: Talán a szökés volt a legnehezebb, mikor ugye futószakasz után kicsit több vér átáramlik az ember lábába, kicsit megemelkedik a pulzus, és ilyenkor, mikor vízre szállunk, ilyenkor ugye még hajtani kell, főleg ha lógni akarunk, el akarunk lógni a mezőnytől. És hát ez a rész az nagyon nehéz volt, mikor meg kellett utána indulni, és ezt a megindulást még akár egy körön keresztül tartani, hogy elszakadjunk. Ez azért úgy nehéz volt, meg ilyen embert próbáló feladat volt.
0: Na, de hát végül is ugye minden jó, ha jó a vége, és az első helyen végeztetek. Milyen érzés volt felállni az Európa bajnoki dobogó legfelső fokára?
2: Jó volt, örültem, hogy úgy kicsit kifizetődött a munkám, amit beletettem az utóbbi időszakban a kajakkenuba, meg örültem annak is, hogy Domonkos is Európa bajnok tudott lenni. Főleg, hogy közösen. Ez így felemelő érzés volt.
0: És mit tanultál ebből a sikerből, amit mondjuk a következő versenyeken is viszel magaddal?
2: Hát, úgy talán leginkább azt, hogy úgy érdemes verseny közben is felszabadultam versenyezni, hogy úgy tényleg élvezni akarjuk a versenyzést, és ha ez megvan, hogy nem verseny közben is nem vagyunk rágörcsölve, hogy hú, most ezt a fordulót, ezt most nehogy elroncsuk, nehogy elszúrjuk bármilyen ponton, hanem hogy szépen figyeljünk oda, akkor úgy jót lehet versenyezni, és ha nem is feltétlen győzelem a vége, jó szájízzel lehet kiszállni a vízre.
0: Uh-huh. Igen, ez valóban így van. Attila, milyen munkát kellett elvégezni a háttérben ahhoz, hogy ez az aranyérem megszülethessen, és te, mint edző, mit tettél ehhez hozzá? Hogy érzed?
1: Hú, hát ez kevés lenne a műsoridő szerintem.
0: Hát azért röviden, figyelj, még van idő.
1: Igen, alapvetően mi 15 éve alakultunk sportegyesületként teljesen a nulláról. Tehát ahhoz, hogy elérjünk egy ilyen eredményt, az mindenképpen ez a 15 év munkája. Hát ugye menet közben korosztályos versenyeken végeztünk mi többször elől, de a cél az lenne, hogy eljussunk felnőtt kategóriáig is, és hát nyilván felnőttben is szeretnénk kiemelkedő eredményeket elérni egyszer, de ezt nehéz meghatározni egyetlen hónapban, vagy egyetlen évben. Tehát mi alapvetően ugye családként csináljuk ezt a sportegyesületet, és gyakorlatilag mióta megalakult, megkörülforog az életünk, úgyhogy ez egy nagyon hosszú munka.
0: Uh-huh. Hányan vagytok most a sportegyesületben? Mennyien kajakoznak nálatok?
1: Hát 75 versenyengedélyt váltunk ki, és van még egy 10-12, aki hébe-hóba visszajárt, tehát ilyen közel 90-es létszámunk van, hogyha mindenki itt van.
0: És minden nap edzetek egyébként? Dávid?
1: Igen.
0: Minden nap. Hétvégén minden is, nap. Vagy a hétvége az pihenő?
1: A vasárnap az általában pihenő, uh-huh. Ha nincs verseny. Tehát az az egyetlen nap, amikor van. Nyilván mi vasárnap is lejövünk dolgozni, hiszen van egy csomó olyan feladatunk, amit hétközben egyszerűen képtelenséggel látni, úgyhogy a vasárnap délelőttet még erre szálljuk. de alapvetően a versenyzőknek a vasárnap az, ami pihenő, kivéve mikor szezon vége van, vagy egy-egy hetet évközben kiadunk nekik, hiszen ők is, meg mi is azért besokkalunk egy kicsit.
0: Igen, és hát gondolom, ugye most van a szezon, most vannak a versenyek, úgyhogy feltételezem, hogy azért a következő időszakban is el lesztek látva feladattal és versenyekkel. Mi lesz a következő, amire mentek?
1: A következő ugye a vidékbajnokság, tehát a klub nagy része az a vidékbajnokságon fog részt venni, ugye innen lehet feljutni a magyar bajnokságra, a síkvízi magyar bajnokságra, ez az év egyik főversenye klub szempontból, és hát utána közvetlen két napra rá lesz a maratoni válogatóverseny, a világbajnokságot az idén Argentinában rendezik, úgyhogy ez egy elég fontos verseny lesz számunkra. Hát próbálunk olyan társat, meg olyan csapatot összeállítani, ahol esetleg lesz esélyünk kijutni erre a világbajnokságra is. Augusztusig röviden ennyi, és hát nyilván ezeknek a versenyeknek a teljesítménye alapján fogja meghatározni az év második felét, vagy hát második felét, inkább utolsó harmadát, akkor azt mondom.
0: Uh-huh. Dávid, még egy utolsó kérdés neked, másfél percünk van vissza, hogy milyen célokat tűzöl ki ezekre a versenyekre, amit most Attila elmondott?
2: Mindenképpen a győzelmet, nyilván egy versenyző mindig nyerni akar, és tulajdonképpen így ezt, hogy mindenképpen nyerni szeretnék, de ha nem, akkor is olyan helyeken végezni, hogy az adott versenyre ki tudjak jutni.
0: Ott is mindenhol párosban fogsz indulni? Vagy esetleg van, amikor egyesben indulsz?
2: Nem, fogok egyes lenni a maraton válogatón és a magyar bajnokságon is. És sőt, a magyar bajnokságon ott nem is fogok párosozni.
0: Aha, értem. Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk nektek a következő versenyekre is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk vonalban, és hát akkor figyelünk és szorítunk nektek is. További szép napot nektek! Görbe Dávid.
2: Köszönjük szépen!
0: Görbe Dáviddal, a Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület ifjúsági Európa-bajnok maratoni kajakosával beszélgettünk, illetve Jánbor Attilával, az edzőjével, akik Pitestiben elhozták az aranyérmet K2-esben. Most pedig zene következik, és majd a zene és a hírek után Deák Zsolt fog csatlakozni hozzám. Vele beszélgetünk, aki az év oktatója lett a ProArtis Művészeti Iskolában. Tartsatok velem továbbra is.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: PoxFM. Összekett.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: távol.
1: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
3: Mi számít?
2: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
3: Megjelenik.
2: Ez egy gumiszabály, amivel bármiben beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá kell támasztani?
4: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá, a kocsmába az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg,
3: hogy beleszóljon. Nem.
4: Köszönöm.
3: Ez nem értek.
2: De ez olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
4: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adod pénzt, akkor azt ne izére a közd jaktra, például. Érted?
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek, írja az MTI. A javaslat indoklása emlékeztet, a szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt, az idén a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évit. A módosítás szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosítása szükséges. A tervezet szerint előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy miatt. Kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Hozzátették, ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat, írja az MTI. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányítás 3 szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
0: Leginkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Queen Beat és egy Carson Comát valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
6: A 17 éves Menyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
7: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok, rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Ezt hiszem 16. századi urigrófi ruhákba.
6: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
8: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atomtéren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba Deák Zsolt, akit az év oktatójának választottak a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskolában. Szia, jó reggel!
2: Szia, sziasztok!
1: És itt van vele Kocsmár Regina, egykori tanítványa, akire jelenleg a Békés Csabai Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a tanulója. Szia, jó reggel!
3: Jó reggelt!
1: Na hát Zsolt, először is gratulálok neked. Köszönöm. Illetve Regina, neked is így utólag, bár már az első éves vagy, ugye, ha jól tudom. Vagy már
3: most
1: mások...
3: végeztem az első évet.
1: Most végezted az első évet, de hát nyilván azért az is egy nagy dolog, hogy téged tavaly fölvettek erre a zeneművészeti szakgimnáziumba, bár ugye nagyon messze vagy, tehát Békés Csaba azért nem itt van, oda eljutni Paksról, kelet-nyugat irányba, hát az kihívás, azt gondolom, de nem baj, ez a szép teher alatt nő a pálma.
2: Főleg, hogy még kollégium sincs a hétvégére, tehát utazik minden héten.
1: Ó, szegény. Na jó, hát akkor majd mindjárt beszélgetünk erről is, de akkor először is Zsolt, hozzád fordulok. Mit jelent számodra, hogy megkaptad ezt az év oktatója elismerést, és ha jól tudom, nem is először?
2: Nem, tavaly is megkaptam, így van, az év tanára kitüntetést, így van. Hát tehát mindenképp egy jó érzés volt, és egy elismerés mind a tantestület, mind pedig az igazgató úrnak a részéről. Nagyon jól esett, hozzá kell tennem. Nagyon jól esett. Azért, mikor elkezdi az ember az évet, mindig én is elmondom minden évben, hogy na most idén nem fogom csinálni, a Regina is elmondta, hogy tavaly is elmondtam, hogy nem vállalok többet, nem, most pihenés lesz, most nem hajtom túl magam, aztán minden évben sikerül mindig egy lapáttal rátenni, valahogy úgy jön ki. De hát ugye ehhez azért hozzátársul az is, hogy ugye van több csapatom is, amit vezetek, illetve hát a tanítványaim, ugye akik hát nagyon szeretik a hangszerüket, mint például a Regi is, és többnyire ezek a, mikor elmenjünk egy találkozóra, egy versenyre, vagy akár egy föllépésre, vagy bár mindig megkérdezem őket, hogy van-e kedvük, vagy van ez a lehetőség, mit szólnak hozzá, és akkor ők mondják, hogy hát tanár úr, hát menjünk, hát. Én meg azt mondom, hogy akkor menjünk, ha ők akarnak menni.
1: Ja, értem. Jó, hát de tudod, ha valaki szereti, amit csinál, akkor igazából ezt nem is ilyen teherként éli általában meg, hanem ez egy szórakozás is, nem? Meg egy picit így...
2: Hát ugye ezt azért személyenként változik, mert hála Istennek azért elmondhatjuk iskolai szinten, hogy ugye nálunk nem csak a hobbi zenélésről van szó, tehát nem csak arról szól, hogy valaki idejön, és akkor hobbiként eljön zenélni, hanem arról is, hogy akár egy élethivatást tudunk adni ugye a gyereknek. Ilyen például pont a Regina is ezért is jött be ugye velem ide, mert ugye, ahogy mondtad, ő már tavaly ugye zenészként folytatta a tanulmányait, nagyon megszerette a hangszer, de már több ilyen tanítványom van, például Ilyás Lili, ugye fölvételt nyert a Győri Zeneművészeti Egyetemre, nagyon büszke vagyok rá, vagy Tóth Benedek, első tanítványom 16 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezt a szakmát. Ő már klarinétművészként végzett a Győri Egyetemen szintén. És akkor van még egy Eisenberger Alizom, aki a Zeneakadémián van, muzikológián. Például is a Reginának a testvére Csenge, aki szintén járt már itt a stúdióba. Ővele nagyon szurkolunk neki, mert ugye hát idén szeptembertől készülünk a fölvételire, úgyhogy nagy munka vár előttünk.
1: Na, oké. Akkor Regi, most egy picit hozzád fordulok, hogy ugye miért a zenei pálya irányába mentél el, és például az, hogy tanár úr tanított, ez mennyire meghatározó abban a döntésben, hogy te a zenei pálya felé mentél el?
3: Hát igazából én az órákon nem egyfajta érzést értem át, hogy rám erőltetik ezt, vagy valami, hanem igazából látszott az, hogy ez egy szenvedély, és hogy szereti, amit csinál a tanár úr, és így én is megszerettem nagyon ezt a hangszert, és igazából én már úgy kerültem, tehát én hetedikesként már úgy készültem, hogy én akkor zenei pályára készülök, és igazából én abba a fél évben, amíg a tanár úrhoz jártam klarinétra, én igazából úgy megszerettem ezt a hangszert, hogy én azt el is döntöttem, hogy én nem is szeretnék más irányba menni, csak ezt szeretném csinálni.
1: És hol látod magad? Te is például tanárként látod magad, mondjuk egy 10 év távlatában, vagy úgy klarinét művészként, hogy mondjuk egy szimfonikus zenekarban játszol, vagy szólóban?
3: Hát igazából én nem szeretnék tanár lenni. Inkább a zenekar felé tekintek, a szimfonikusba, például Pesten valahol helyezkedni, de igazából nekem a tanári pály egy kicsit messze áll, mert én nem érzem úgy, hogy én például egy tanárnak jól lennék.
1: Értem. De egyébként Pakson miért nincs még szimfonikus zenekar? Én ezt nem értem. Nincs elég hangszeresünk?
2: Nincs meg hozzá kellő hangszerállomány se.
1: Aha.
2: Tehát például nincs nagybőgő tanár, hogy lehessen mondjuk akár egy gyerek szimfonikus zenekart összehozni, de ha bele kicsit mélyebbre menjünk, akkor nincs kürtanár, aki mondjuk kürt, mert most vannak kollégák, akik tanítják a kürtöt, de ők nem kürtösek.
1: Aha, értem.
2: Kürtös kollégák értelem szerint. Vagy nincs oboa, vagy fagott tanár például se hangszer.
1: Hát gyakorlatilag. Akkor
2: ez sok hangszer hiánya van ennek. Igen.
1: Na visszatérve hozzá, Zsolt, te milyen indítatásból választottad a pedagógus pályát?
2: Hát én nem így terveztem. Sok
1: pedagógus mondja egyébként, hogy az élet így hozta.
2: Igen. Hát igazából nekem édesapám is zenész, és képzelje el, ezt szeretném itt elmondani, nagyon büszke vagyok apura, mert idén kiválasztották a díszpolgár címre Makó városába, ugye a zenei életért díszpolgár kitüntetésre. Ugyanis apukám 73 éves, és a mai napig zenekart vezet, tehát a Marosparti Deák Big Bandet vezeti, és átjár Hódmezővásárra még zenekarozni ráadásul. Azt azért tudni kell, hogy nekünk az egész életünk az a zeneköré orientálódott. Apukám miatt 35 évig volt, ha jól emlékszem, a Szegedi Színházban, mint első trombitás, illetve ugye utána tanított hosszú évekig a Makói Bartók zeneiskolában, és ott alapított meg több fuvózenekart is, amiben nemzetköziket jártunk, nyertünk, stb. Tehát igazából ez a zenei kulturális életben születő, mert nekem a két testvérem is zenélt. Az öcsém vadász kürtözött, a bátyám a mai napig tenor szaxofonozik. Hobbi szinten, élettem hivatásos zenész. És mindig is az volt az álmom egyébként, hogy majd én valami szimfonikus zenekarba, vagy nagy hivatásos zenekarban leszek egy ilyen fregoli játékos. Én nagyon szeretem a basszus klarinétot, meg ezeket a váltó hangszereket, és aztán az egyetemi időszak alatt úgy alakult a történet, hogy elég beteges kezdtem lenni, és akkor jött a karmester úrral, Török Géza karmester úrral beszélgettünk, és mondta, hogy hát, hogy a zenekarban ugye nagyon hosszú időket végig kell ülni, nagyon sok próbával jár, ugye a színházba előadások közepette nem igazán jó dolog az, ha valaki beteges, és akkor állandóan föl kell állni, vagy ki kell menni, vagy stb. Úgyhogy így már orientálódott a dolog, hogy hát itt a tanári pálya fog inkább érvényesülni. De itt is nem, nekem nem igazán ez a tanári rész, ami volt, hanem maga a hangszer szeretet, amit a Regina is mondott, amit Sanda, mert sosem beszéltünk erről, megmondom őszintén, de mindig gyanítottam, hogy valahogy ez fogta meg őket, hogy én nagyon szeretem a hangszereimet, és mindig próbálok tökéletességre törekedni, amennyire tőlem telik, meg az egészségem hagyja, és ez az a hozzáállás, amit ők is látnak, hogy mindig bejönnek a terembe, és bármi van, én mindig gyakorlok, én mindig keresem az ideális hangot, mindig valamivel küzdök, mindig valamivel bogarászok ott a hangszeren. Ez a szünetekben is érvényes, tehát, hogy minden nyáron, igazából hiába voltak szünetek, őszi, tavasz, nyári, téli, mindig jöttek hozzám. Vagy közös projektet találtunk ki, vagy valamint dolgoztunk a gyerekekkel. Volt olyan gyerek, akivel azért dolgoztam, mert nehézkesen ment neki az éves tanulás, és látom benne a szándékot, hogy ő akarja csinálni, szereti csinálni, csak valami akadály van, ami miatt nem sikerül neki úgy a hangszeren tanulni, és nekik őket is fogtam, és akkor behívtam ugyanúgy a nyáron is, gyertek, és akkor dolgozzunk, és nézzük, hogy mi a helyzet, és ők is tök jól vizsgáztak már, én nagyon büszke voltam rájuk. És akkor így alakult ki az egész dolog, hogy mikor Pakson meghirdették ezt az állást, és Simon Péter igazgatóúrral eljöttem egy beszélgetésre, akkor mondta a főnök, hogy hát ő neki nagyon tetszik az önéletrajz, és ez a hozzáállás, hogy ez a kamara, tehát nekem ez volt mindig a fő. Egyébként én kamaraművész is vagyok, tehát mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy a diplomám megnevezése szerint ugye klarinét, szaxofon, tanár és kamaraművész vagyok, és ez a kamarazene, ez mindent visz nálam. Tehát soha nem a szóló volt nálam, ami megragadott, hanem mindig ez a társas muzsikálás. Ebből fakad ugye a klarinét zenekar is, a kvártett is, amivel most voltunk például Budapesten a Várba játszani, ez a belerusz ünnepség keretein belül hívtak minket. ami volt, vagy éppen kettős versenyek, ugye a volt tanítványaim, de most tervezünk már olyat egyébként, hogy a megyén belüli klarinét tanárokkal, meg művész tanárokkal így összebeszéltünk, hogy jó lenne valami megyei szintű kamarát összehozni, tehát valamilyen, bármilyen apropóból, hogy egy kicsit kapcsolódjunk egymáshoz. És akkor így alakult ki ez a tanári dolog, hogy felszabadult az állás, én végeztem az egyetemen, és akkor Péterrel ugye beszélgettünk, és akkor hát mondta, hogy akkor örömmel lát a csapatba, és akkor elkezdtem itt a munkásságomat 16 évvel ezelőtt.
1: Aha. Zsolt említette, Regina, hogy ugye minden nap a kezébe veszi, sőt az órák közben is ott van a kezében a hangszer. Te ma már reggel elővetted a hangszeredet?
3: Sajnos arra még nem volt időm.
1: Nem volt idő, túl korán jöttetek.
2: De itt van a kocsiban, úgyhogy egyből megyünk fújni utána.
1: Oké. Csak mert mindig így, ez a zenészeknél mindig kérdés, hogy mikor veszed először elő a nap folyamán a hangszeredet, és van, aki már kikel az ágyból, és rögtön a hangszerhez nyúl, más azért megvárja vele a reggelit, mondjuk a szomszédokra is ugye az esetetekben nem.
2: De ez egy érdekes dolog, mert szerintem bármelyik zenésszel leülsz beszélgetni, főleg akik ilyen, ahogy a Regina fogalmazott, fanatikusok, de én inkább azt mondom, hogy elhivatottak vagyunk, mint fanatikusok, mert azért...
1: Igen, abban van egy pozitívabb kicsengés az elhivatottban, de azért a fanatikus
2: nem azért,
1: nem
2: azért mert a fanatikus az semmi másban nem él. Nekem azért van családom, aha, van azért a ház körül is olyan dolog, amin gondolkodok, hogy mit szeretnék megcsinálni, vagy hogy, vagy akár bármi olyan jellegű más témában is ugye tudunk beszélgetni. Inkább az, hogy elhivatottság rész van benne, mert ugye sokan nem is gondolnák azt például rólunk tanárokról se, hogy nekünk nem ér véget a munkaidő, mint zenésznek, hogy lefújtam azt a 2-3 óra hosszámat, vagy akár naponta többszöri több órámat, és leraktam a hangszert, hanem van, hogy még este lefekvéskor is azon gondolkodom, hogy egy darabban milyen technikai probléma van, és azt hogyan kéne megcsinálni, hogy vannak ilyen, most nem látszik, de vannak ilyen manuális mozgások, amikor, mintha kezembe lenne a hangszer, eljátszom a darabot többször, vagy azt a fogást, vagy azt a mozdulatot begyakoroljam, vagy ez bármire igaz, tehát akár egy dallamra, akár egy ritmusra, akár csak egy zenei fogásra, tehát hogy állandóan kattog az agya az embernek. És tanárként nekem meg főleg, hogy mikor véget ér az év, akkor mindig mondja a feleségem, hogy kapcsolj már ki egy picit, nem tudok. Aha. Tehát már a következő darabon jár az agya, már azoknak a gyerekeknek a problémáin, ami esetleg nem sikerült az évben úgy megoldani, vagy éppen aktuálisan előjött egy gond, és már azon agyalgatok, hogy ez hogyan lehet, milyen darabbal, milyen etüddel, vagy gyakorlattal lehet kiszedni a gyerekből ezt a problémát, vagy ráéreztetni arra, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Tehát ez állandó kattogás, és ez ugyanez igaz rájuk is, hogy állandóan jár az agyunkba a történet. Aha. Folyamatosan.
1: Regi, a Békés Csabai zeneművészeti gimnáziumban hasonló dinamikus klarinét tanárod van, mint amilyen Zsolt?
3: Annyira nem, de...
1: Igen, azért itt van egy extra energia, úgy érzem én is.
3: Igen.
1: És hogy vált be egyébként, szereted Békés Csabát?
3: Imádom, tehát igen? Én minden percét szeretem ott tölteni igazából, egyáltalán nem bántam meg, hogy oda mentem, és tényleg nekem olyan Békés Csaba, mint egy második otthon, tehát ott az iskolába is, a barátaimmal is, tehát nekem tényleg olyan, mint egy második család.
1: Uh-huh. Szereted, na, ezt jó hallani. Zsolt, neked vannak olyan pedagógiai alapértékek, amiket így mindig szem előtt tartasz, és abból nem engedsz?
2: Igen, van. Van. Tehát az első az mindig az, hogy próbálom mindig föltérképezni a gyereket, akivel éppen dolgozom, és nagyon fontos az, hogy milyen környezetből jön. Tehát, hogy most nem feltétlenül arra gondolok, hogy hátrányos helyzet vagy nem, hanem azt, hogy a családnak is milyen a zenéhez való hozzáállása, hiszen hogyha a szülők nincsenek a háttérbe, és ezt sokan nem is gondolják, de ha nem segítik a munkánkat, tehát nincs egy folyamatos kontakt, tehát én nagyon törekszem arra, hogy a szülőkkel is mindig folyamatosan beszélgetünk, mindig leadjam az információkat, ha baj van, azonnal szólok nekik, én vagyok az első, hogy figyelj, ez történt, az történt, tudjatok róla, nincs probléma, rendeztem, de ez a helyzet van, megköszönik, általában nagyon hálásak érte a dologért, hogy akkor úgy figyelni a gyerekre is, hogy hogyan kell hozzá viszonyulni. Mert ugye nekem, ahogy beszéltünk is, az a legfontosabb, hogy én nagyon szeretem a hangszereimet, ezt próbálom kellő alázattal is csinálni, tehát tisztában vagyok a korlátaimmal, és ezt a gyerekeknek is úgy átadni, hogy őnek ugyanez jöjjön le. Tehát amikor jön egy gyerek, akkor ezt lássa, hogy ez a hangszer, ez milyen szép, mit lehet vele csinálni, hova lehet vele eljutni, illetve az, hogy mindig elmondom nekik azt, hogy a zene, a hangszer, az nem csak arra alkalmas, hogy hobbiként játszak vele, hanem akár arra is, hogy a belső érzéseimet ki tudjam vele fejezni, és nagyon sok tanítványomat erre tanítottam, és nem egy ilyen tanítványom volt, akiben nagyon, nagyon erős szorongás, belső feszültség volt, hogy ez fújja ki magából, ugye, mint fúvós hangszerenként, hogy tegye bele a hangszerbe, tegye bele a játékába, nem muszáj feltétlenül egy adott darabban, elég, ha csak előveszi, és csak magának játszogat bármilyen kreatív dallamot, és tegye abba bele. És rájöttek ők is erre, hogy ki tudnak itt szépen engedni. Tehát, hogy ez a fajta zeneszeretetnek az átadása. Tehát ez mindig szem előtt van, hogy sokszor vissza kell lassítanom, mert vannak ilyen nagyon tehetségesek, mint a Regina, vagy akár a tesója, vagy a többiek, és akkor ilyen az emberben elindul egy ilyen hajtás, hogy na akkor a többit is, és ugyanígy vigyük, és akkor mindig akkor be kell húzni a kéziféket, mikor van egy olyan gyerek, aki nehezebben halad, vagy nehezebben érez rá, most is vannak ilyenek, és annyira boldog vagyok, hogy többnyire azért majdnem mindegyikkel sikerül elérni azt, hogy ráérezzenek arra, hogy hogyan tudják magukévá tenni ezt a hangszert. Azoknál nem sikerült többnyire, ahol nem partner a gyerek. Tehát ahol rájön arra, hogy ezzel dolgozni kell, ezzel, ez nem olyan, mint egy foci, vagy egy nem tudom, rugom a labdát, és akkor megyek utána. Most bocsánat, nem bántani akarom a sportot, csak azért teljesen más lényegében ez a történet, vagy kimegyek futni, vagy biciklizni, vagy bármi, hanem ezzel folyamatosan foglalkozni kell, és egy folyamatos technikát kell alkalmazni ahhoz, hogy
1: hát jó esetben a fociba legyen. Is, hogy úgy tudja szabadrugást rúgni, mint a Szoboszlai Dominika, az azért nagyon sok gyakorlás kell, hát hogy rúgd meg a
2: most hobbiról beszélgettünk, aha, nem feltétlenül arról, hogy van, igen, ez a történet. Tehát, hogy mindig a gyerek van előtérbe, és tehát a gyerek is a zene kapcsolata. Tehát, hogy ezt próbálom mindig úgy formálni, hogy megszeresse a gyerek ezt a hangszert, illetve lássa rajtam is, hogy szereti, és utána majd az szépen magától épül fölfel, és aktuálisan alkalmazkodok a helyzethez.
1: Ahogy beszélsz, azon gondolkozom, hogy mennyire konkurál nálad a család és a hangszer? Mert olyan szenvedéllyel beszélsz a tanításról, a klarinétről, a hangszeredről, hogy úgy felmerül bennem a kérdés, hogy a házassági szerződésedben például ez hogy lett beépítve?
2: Hát ez egy érdekes dolog, mert a feleségemmel való találkozás és a házasságunk az egy isteni csoda, mert nem tudok más mondani rá, tehát tényleg mi imádkoztunk, és sokáig kerestük egymást, mire egymásra találtunk, és amikor mi megismerkedtünk, és az ismerkedési szakaszban voltunk, és udvaroltam neki, akkor ő tudta, hogy én zenész vagyok, tehát ő tisztában volt ezzel. Már sokszor mondta is, hogy nem gondolta, hogy egy zenésszel ilyen nehéz együtt élni, hát...
1: Jó, hát...
2: Ezt anyukámat lehetne megkérdezni, sajnos már nem ér, ugye, a dologba. Hát hála Istennek támogatóak. Tehát, hogy tényleg most is otthon van a feleségem, dolgozik otthonról, és akkor mi fölmenjünk a tetőtérbe, becsukjuk az ajtót, és dolgozunk. Tehát hallja, hogy kihallatszik, tehát hangos hangszer ugye mind a kettő, hogy mi ott küzdünk, ezerszer ugyanazt, még egyszer, de valami nem tetszik, és akkor megint, és akkor lemegyünk pihenni, és akkor mindig megkérdezi, hogy nem volt még elég? Nem fáradtad? Vagy Regina, nem fáradtál még?
1: Igen, lehet, hogy azt nem teszi, hogy nekem már elég volt, de
2: igen.
1: Nagyon tehát, cipi, hogyha támogat.
2: Ami nagyon nehéz benne, az, hogy az idő. Tehát a feleségem mindig azt nehezményezi, hogy mi délutáni oktatásban vagyunk, tehát délután ilyen 1:30-2-től elkezdünk, és sokszor benn voltam este 8-ig. Tehát például tavaly, hát a hétvégén kívül nem sokat látotta feleségem, meg a családom is, ezt sérelmezték is, hogy lefektettem a gyereket, meg reggel elvittem oviba, de napközben már gyakorlatilag ott éltem az iskolában, és én is éreztem egy kicsit sok, úgyhogy idén már próbáltam kompromisszum készebb lenni a dologgal.
1: Lehet, egy zenész az mégiscsak a zene iránt rajong a legjobban valahogy, nem?
2: Hát így van, de ha a család nincs mögötte, akkor egy zenés sem tud szárnyalni.
1: Ez így van. Regi, nálatok a te családod mennyire támogatta ezt, vagy például mennyire akart esetleg lebeszélni, amikor előjöttél, hogy hát én klarinét művész akarok lenni, és én zenész pályát szeretnék. Nem volt ilyen, hogy á, kislányom, azért valami mást kellene csinálni?
3: Nem, egyáltalán nem. Nekem a szüleim támogattak ebben még végig, tehát még most is támogatnak, és fognak is. Nekem igazából a szüleim azt mondták, hogyha én tényleg ezt szeretném csinálni, akkor csináljam, és igazából tényleg mindenbe támogattak, mert folyamatosan vették nekem ugye a nádakat, ugye a hangszerhez, akkor mindenhova vittek engem előfelvételire, meghallgatásokra, nyílt napokra, hogy lássam mégis azt, hogy mi merre van, és igazából ők vittek tényleg mindenhova, tehát nagyon sok mindent köszönhetek nekik.
1: Na, szuper, szerencsés vagy.
2: Egyébként még ide beszúrnék egy pillanatot, hogy például hogy azt nem mondta a Regi, de számítottam rá, hogy én is Békés Csabai konzervatóriumban tanultam annak idején, és a mostani tanára alattam végzett 3 éves, sőt, ő is makói származású, mint én, és apukámnál is játszott, a Rácz Balázs klarinét művész úr, akinél ő most tanul, és mind a ketten gyenge tanárúrnak a tanítványai vagyunk, tehát a vonalunk az ugyanaz gyakorlatilag, úgyhogy Itt van, valahol egy kicsit ilyen büszkeség is nekem, meg egy jó érzés is, hogy teljes mértékben mi vonalunkat követi a Regina.
1: Aha, tök jó.
2: Ebbe a dologba, igen.
1: És egyébként, ha már itt tartunk, még egy utolsó kérdésre van időnk. Zsolt, te mit érzel olyankor, több tanítványodat említetted, akik ugye zenei pályát választottak, tehát ilyenkor mi játszódik le benned, amikor valamelyik diákodat felveszik, és zenei irányba megy tovább?
2: Hát büszkeség. Elsősorban nagyon büszke vagyok rájuk. Mindegyikre egyébként. Tehát nem csak ő rájuk, akik a pályán vannak, hanem mindazokra, akiket végigkísértem az életükön. Például csak röviden, ott van nekem például 10 év után Hinglernikő, most fog elhagyni minket, mert Pesten fog tovább tanulni, és onnan már nem tudja ilyen aktivitással folytatni. De visszajön még mindig zenekarban játszani. Tehát, hogy ez, hogy több ilyen tanítványom van, aki visszajár, vagy hozzánk, vagy más zenekarban, vagy az, hogy volt például arra példa, hogy fölhívott egy nagyon régi, tehát 16 évvel ezelőtti tanítványom, és hú, tanárul, majd jövök haza, és akkor beszélgetünk, és akkor leülünk egy sört, megiszunk, és akkor már alig várom, hogy találkozzunk. Tehát, hogy mikor ők elmennek pályára, akkor valahol van bennem egy olyan érzés, hogy megérte ezt csinálni, illetve az, hogy tök boldog vagyok, hogy kollégák lesznek, és hogy megérezték, tehát át tudtam adni azt a hangszer iránti rajongást, ami bennem is van, és ők is ráéreztek arra, hogy egy zenésznek az élete teljesen más, mint egy hétköznapi munkát végző embernek az élete. Mindig mondta a volt tanárom, gyenge tanárul, nem győzöm eleget emlegetni, nagyon szeretem a tanárulat, és mindig mondta apukámnak, ami érdekes volt, mert zenész beszélgetett zenésszel, és akkor mondta, hogy tehát tudod, Sanyi, ezek zenészek, ezek nem e világban járnak, ezek a föld fölött járnak, ezek másképpen gondolkodnak, és sokáig nem értettem, mire mondja. És most már ennyi év távlatából tehát egyértelműsödött, hogy minket nem az érdekel, hogy most az adóbevallás az most be van adva, vagy az, hogy most mit tudom én, az autóm az most Mercedes-e, vagy éppen egy Suzuki-val járkálok, hanem az, hogy a darab hogy szól, a hangszer hogy szól a számon, illetve amikor játszok a hangszeren, akkor tehát kielégíti azokat az elvárásaimat, vágyaimat, amit én szeretnék hallani, vagy szeretnék kifejezni a hangszeren, és hogy ezt a közönség fele is sikerült-e átadni, vagy a gyerekeimnek akár a játékába ugyanez. És soha nem felejtem el, bocsánat, tudom mindjárt vége, de mikor tanítottam annak idején pár gyereket, és akkor magyaráztam neki így az órán, hogy tudjátok, akkor lesz jó egy darab, mikor már nem csak az van, hogy tehát nem csak a hangokról beszélgetünk, nem csak arról beszélgetünk, hogy most hújjá hangosabban vagy halkabban, hanem mikor már úgy magadévá tudod tenni, hogy elkezdesz tudni játszani a ritmusokkal és a hangokkal, és kiállsz a közönség elé, és akkor befejezed a játékot, megáll a levegő. És nem kezdenek el azonnal tapsolni, hanem hallatszik, hogy megáll egy pillanatra a levegő, és utána térnek észbe, tehát hogy annyira be tudtak csatlakozni az én játékomba, az én gondolatvitelembe, ebbe az esetben az övékébe. És volt egy koncertünk, ugye minden évben van a zenevilágnapi koncert szeptember környékén, vagy az adventi koncertünk ugye a VMK-ba, vagy szokott nekünk lenni most a harmadik éve ez a térzene program júniusban, vagy a Bach mindenkinek koncert, ahol ugye tanárok is játszanak. És volt egy ilyen Bach koncertünk, és játszottam egy darabot, már nem is emlékszem, hogy mi volt, és odarohantak a végén, a koncert végén hozzám, de szó szerint, és akkor tanár úr, megértettük. És na, akkor az nagyon, nagyon jó érzés volt.
1: Na, hát akkor minél több ilyen pillanatot kívánok neked, nektek, mindkettőtöknek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer gratulálok mindkettőtöknek szintén, és további sok sikert kívánok.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Deák Zsolttal, a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola klarinét szakszofon tanárával beszélgettünk, aki az év oktatója lett az iskolában, illetve a Kocsmár Csengével, bocsánat, a tesód nevét mondtam, Kocsmár Reginával, aki pedig tanítványa volt, és jelenleg a Békés Csabai Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanul. Most zene következik, a zene után pedig majd a Zsolnai Fényfesztiválról lesz szó. Tartsatok velem továbbra is!
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 37 perckor folytatódik az élesztő, odakint 22,6 fokot mutat a stúdióhőmérő, és a vonalban itt van már velem Halász Kinga, a Zsolnai Fényfesztivál szervező csapatából. Szia Kinga, jó reggelt!
2: Szia és jó reggelt a hallgatóknak is!
1: Mai napon van a nyitó napja a Zsolnai Fényfesztiválnak, erről fogunk most beszélgetni. Hogyan alakult idén? Nem tudom, van-e központi tematikája például a rendezvénynek?
2: Így van, azt érdemes tudni az idei fesztiválról, hogy két szempontból különleges. Egyrészt ez a jubileumi 10. fényfesztiválunk lesz, úgyhogy minden eddiginél látványosabb és különlegesebb fesztiválra készülünk. Másrészt pedig Pécset ünnepeljük idén Viktor Vazarely születésének 120. évfordulóját. Pécsen egy Vazarely emlékév zajlik tulajdonképpen, és a fényfesztivál tematikája is erre reflektál, tehát a fényművészeink Vazarely művészetét fogják becsempészni a különböző fényalkotásaikba.
1: Hú, az azért elég merész, hogy úgy mondjam, mert ugye Vazarellinek a képi világa az

0: művészet atyaként nagyon különleges ilyen érzékekre ható alkotásokat hozott létre, és tök érdekes lesz ezt egyébként olyan spéci felületeken látni, mint például Vazareli híres zebrái, azok egy lombkorona festésen jelennek meg. Van
1: wow.
0: Pécsett egy ilyen kis erdős terület, ahol a fák lombkoronájára fogjuk rávetíteni ezeket az alkotásokat. Nem is akárhogy, mert hogy a látogatók interaktív módon egy kis panel gombnyomogatásával maguk befolyásolhatják, hogy éppen mit lássanak.
2: Na várja, várja. Tehát akkor ez a Zsolnai Fényfesztivál, ez több helyszínen fog zajlani. Ugye eddig én úgy tudtam, hogy ezt általában ilyen pécsi épületekre szoktatok vetíteni, de akkor most így a jubileum alkalmával kiszélesedik a kör, és több helyszínen lesz, vagy ez eddig is így volt, csak én vagyok ilyen szempontból kicsit felkészületlen és tudatlan.
0: Jól tudod, de folyamatosan fejlődnünk kellett, mert hála az évnek évről évre több mint 100 000-en látogatnak Pécsre a fényfesztivál idején, és ezért a belvárost kinőttük. Úgyhogy minden évben egy picit-picit nagyobbá kellett tennünk a teret, amit megfestünk fénnyel, és idén ez egész pontosan 35 helyszínt jelent. Tehát a belvároson már túlnyúlunk, a Kodály Központ, a Zsolnai negyed is, mind-mind önálló helyszínek lesznek, pont azért, hogy elférjenek az emberek, mert hálégnek hatalmas tömegek szoktak ilyenkor megjelenni az utcán. Úgyhogy ezt a 35 helyszínt nevezzük mi fény útjának, mert ugye ez egy sétával is bejárható útszakasz, és mind a 35 helyszínen valamilyen fényinstalláció vagy fényalkotás lesz. Ahogy mondtad is, ez lehet akár épületvetítés, de lehet akár lebegő lézerszobrok, vagy interaktív alkotások, vagy egy fényszőnyeg, amin végig lehet sétálni, úgyhogy nagyon változatos, hogy mi, de valami mindegyik helyszínen vár ránk.
2: Hú, lebegő lézerszobrok, ez nagyon izgalmasan hangzik, és hát ha már említetted a 35 helyszínt, azért egyszerre vannak itt a vetítések, vagy egyik helyszínről a másikra át tudok érni, hogyha meg szeretnék nézni valamit?
0: Egyszerre, viszont nagyon hosszasan, pont azért, hogy meg tudj nézni mindent, bár én azt javaslom, hogy érdemes két éjszakára kijönni, mert most már tényleg rengeteg sok helyszín van, úgyhogy aki mindent meg szeretne nézni, annak érdemes két estét rászánni, és ez úgy néz ki, hogy 21 óra 30-kor felkapcsolódnak mindenhol a fények, és bőven van időnk végig sétálni, mert a fényútja az például éjjel egyig nyitva tart, úgyhogy éjjel egyig sétálgathatunk a fények között. Ami pedig szintén egy ilyen menetrend szerint működik, az a mi fényfestő versenyünk, mert hogy egy ilyen is van, egy nemzetközi mapping verseny, ahová idén egy olasz, egy kínai és egy bolgár alkotó érkezik, és ők a pécsi Székesegyház homlokzatát festik meg ilyen háromdimenziós fényalkotásokkal, több perces videóként lehet ezeket majd látni a homlokzaton, és ez is 21 óra 30-kor indul, és mindig fél óránként is ismételjük meg.
2: És hogyan tudunk válogatni? Tehát, hogyha mondjuk meg szeretném nézni azt, hogy mi az, amire én kíváncsi vagyok, melyik fényfestést szeretném megnézni, tegyük fel, csak most egy napra tudok menni, valahol ezt fönn megtalálható, hogy melyik helyszínen milyen fényfestésre lehet számítani?
0: Pontosan a honlapunkon, a fényfesztivál.hu-n, ott az összes helyszín részletesen fényképpel, ismertetővel szerepel, illetve azért a közösségi felületeken is igyekeztünk az elmúlt időszakban megismertetni, bemutatni akár a fényalkotókat, akár magukat az alkotásokat, hogy mindenki tudja, hogy mi érdekli, és készítettünk egy térképet is, mert gondolunk azokra is, mint például ti is, akik esetleg távolabbról érkeznek Pécsre, és nem annyira járatosak, hogy a térkép segítségével könnyedén le tudják követni az útvonalat, hogy merre érdemes haladni, hogyha szépet szeretnének látni.
2: Milyen szempontok alapján választjátok ki a hazai és mondjuk a nemzetközi fényinstallációkat és az alkotókat? Ugye most a Vazareli emlékévet említetted már, hogy az egy szempont, hogy benne legyen a fényinstallációba valami, ami el van rejtve Vazarelival kapcsolatban, de magukat, akik részt vesznek ebbe, akik csinálják, őket hogyan választottátok ki?
0: Egy pályázat szokott lenni a fényútja alkotói részére. Ez azt jelenti, hogy el kell készítsék a saját koncepciójukat, hogy milyen fényalkotást szeretnének hozni a fesztiválra. Először még csak szövegesen, aztán már tervrajzokkal, aztán már 3D modellekkel. Tehát így mindig, ahogyan egyre haladunk előre az időben, és úgy tűnik, hogy van benne potenciál, amit ők elképzeltek, hogy egyre több mindent kérünk be tőlük,

0: és akik végül bennmaradnak, és a legjobbaknak ítéltettek, azok fognak tudni bemutatkozni majd itt a fesztiválon.
1: Értem, értem. És ha már említetted, hogy 10 éves ugye a Zsolnai Fényfesztivál, akkor így mondjuk az elmúlt 10 évre visszatekintve, változott, miben változott a rendezvény, és mit tanultatok ebben az elmúlt 10 évből, hogyan tudtatok egyre profibá és profibá válni, hiszen nyilván, hogyha ez nem történt volna meg, akkor valószínűleg 10 évet nem ért volna már meg ez a rendezvény.
0: Igen, sok mindenben finom hangoltunk. Azt mondom, hogy elengedtünk mindent, ami nem illett bele. Például az elején még volt egy ilyen történelmi szála is ennek az egésznek, hogy Pécs történelmi múltját is bevonjuk, viszont azt éreztük, hogy ezt úgy ledobja magáról a fesztivál, és ez egy másik fesztivál kéne, hogy legyen, ami arra fókuszál, úgyhogy mi megtartottuk a fénytematikát. Amire viszont rámentünk, mert láttuk, hogy az nagyon működik, az az, hogy ne csak fény legyen. Mert azt érdemes egyébként tudni a fényfesztiválokról, hogy külföldön ezek általában télen zajlanak, és csak este. Na most ehhez képest mi nyáron tartunk fényfesztivált, és nem csak este vannak programjaink. És ez ebben az érdekesség, és amiben mi is sokat fejlődtünk, hogy egy családi fesztivállá akartuk varázsolni ezt, azaz lesz nagyon sok gyerekprogramunk, már napközben is, családi programok, a gyerekek például saját maguk is fényfestőkké válhatnak, lesz egy workshop, ahol festhetnek különböző üveglapokra és fóliákra, aztán amikor eljön az este, akkor ezeket mi kivetítjük az épületek falaira, tehát megnézhetik fényalkotásként azt, amit nappal rajzoltak. De lesz egyébként minden olyasmi, amiben így bele tudnak működni ők maguk is, ilyen fénybütyköldék, workshopok, alkotóműhelyek.
1: Na, hát ez tök jól hangzik, és akkor tényleg igazából az egész család számára egy jó kis program és kikapcsolódás lehet ez a Zsolnai Fényfesztivál. Igazából ugye július 2-a és 5-e között lesz, tehát akkor 35 helyszínen, Pécsen, ezek a legfontosabb információk, és hogy 21 óra 30 perckor fognak majd felkapcsolódni a fények minden egyes nap, ugye?
0: Pontosan.
1: És igazából akkor csak egy dolga van a Paks FM hallgatóinak, akár Dunán innen, akár Dunán túl, hogy fogják magukat, üljenek autóba, vagy üljenek föl egy buszra, és menjenek el hozzátok, látogassanak el Pécsre, és élvezzék ezt a egyébként így tök jó hangzó rendezvényt, úgyhogy egyszer lehet, hogy mi is majd kilátogatunk hozzátok.
0: Hát köszönjük szépen, és várunk mindenkit Pakstól is, mert hogy idén is Pécs a nyár fénypontja.
1: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akkor sok sikert kívánunk a rendezvényhez.
0: Köszönjük szépen!
1: Halász Kingával, a Zsolnai Fényfesztivál egyik szervezőjével beszélgettünk. Most zene következik, és majd a zenék után Robi hozza a híreket.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot, írja az MTI. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzata városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola, határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányítás három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a Zene Másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
4: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Queen Beat és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
3: A 17 éves Mennyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
5: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok, rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk tudtunk öltözni. Azt hiszem 16. századi uri grófi ruhákba.
3: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
6: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni. Verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atom téren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez és az élesztőhöz. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ez volt a Balkán VIP-től a Lomb Koronák, és 9 óra 4 perc van, még mindig az élesztőt halljátok, és megérkezett hozzám a stúdióba a Strasser Ábner. Szia, Ábi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt!
2: Szia.
1: Na, mi újság? Kialudtad magad?
2: Ma igen.
1: Vagy
2: hát azt hiszem.
1: Jól van, szuper. Ugye július 2-a van, és éppen az imént említetted nekem itt adáson kívül, hogy ma van az UFO-k napja.
2: Igen, nem tudtam.
1: Nem is tudom, hogy ünnepeljük, vagy inkább csak így beszélgetünk.
2: Megemlékezünk róla. Inkább úgy írják ők is, hogy ez az a nap, amikor, mert ez nem egy világnap, hogy akkor megemlékezünk a nem tudom, véradásról, mert az milyen jó, hanem az UFO-k, és szerintem most sokak úgy vannak vele, mint ahogy én mondtam neked az előbb, hogy igazából van, de igazából mit csinálunk vele, mert ez csak egy ilyen kibeszélhető nap, hogy ilyenkor sokan megbeszélik, hogy akkor történtek-e furcsaságok, azért történtek-e azok, mert UFO-k voltak, vagy egyszerűen hullócsillag, vagy nem tudom.
1: Ja, hát igen, én nem tudom. Én a földön kívüliekbe abban az értelemben nem hiszek, hogy úgy, mint egy IT léteznének. Azt nem tudom, hogy vannak-e olyan energiák, amik esetleg mozgatják a Földet, és ezt tekinthetjük-e annak, de hát mindenkinek ugye ezt a saját maga vérmérséklete, és nem tudom, én személyisége szerint, hát majd eldönti, hogy mit gondol erről, de az biztos, hogy nem látom magam előtt, ahogy IT hazatalál, és megérkezik ide közénk, a Földre.
2: Nem, ez tényse. De talán, hogyha elmennék az 51-es körzetbe, ugye az az elhíresült hely, ahol tartják, vagy hogy vannak ezek a mítoszok, vagy mítosznak hívhatjuk őket, mert hát csak mende mondanám.
1: Hát igen, mondhatjuk, igen.
2: Majd, hogyha azt látjuk, akkor lehet, hogy átgondoljuk mindketten, hogy...
1: Abszolút, abszolút. Én nyitott vagyok egyébként revidálni az álláspontomat, tehát lehet, hogy rosszul látom, és lehet, hogy valójában majd egyszer tényleg arra ébredünk, hogy itt leszáll egy űrhajó, és akkor kilépnek belőle a földön kívüliek, és találkozunk velük, de hát szerintem azért ehhez még sok víz le fog folyni a Dunán.
2: És lehet, hogy mi leszünk azok a földön kívüliek a Marson, vagy valamelyik bolygón, hogy mi már sokkal fejlettebbek vagyunk, mint ők, és akkor mi leszünk azok, akik leszállnak, és 5 újunk van, nem 3.
1: Igen.
2: És ez milyen beteg.
1: Hú, ez durva, durva. És az ő szemszögükből mennyire durva lenne, hogyha Marson lenne élet. Egyébként ki tudja, hát a magyar űrkutatás szárnyal, sose tudhatjuk, hogy hova jutunk még el a következő évtizedekben, érted? Tehát most már az űrbe eljutottunk, megint eljutottunk, másodszor is eljutott magyar űrhajós, úgyhogy az a nemzetközi űrállomás után ez lehet még a következő, a Mars is, hát igen.
2: Hát csak eszembe jutott egy vicc, hogy láttam, ugye az online platformok, ezek nagyon betegek, és hogy nem is tudom, mi volt, hogy következő írő Kapu Tibor után, hogy Balaton fog a MÁV juttatni Balatonra. Idén nyáron.
1: Micsodát, hogy?
2: Hát, hogy a...
1: Vizet, vagy mit? A
2: nem, vonatot
1: ja,
2: fog.
1: Vonatot,
2: a
1: MÁV,
2: embert. Nem, ja, nem a Balatonra embert hát fog ez, juttatni
1: igen,
2: a MÁV.
1: Igen, ezt már a Bödöcs is elmondta egyébként poénnak, hogy a magyar űrprogramot a MÁV fogja bonyolítani, és akkor 2030-ra embert küldünk Nagy Kanizsára.
2: Igen, ilyenek. Ezeket nagyon szeretem, ezeket jót nevetek.
1: Igen.
2: Mi itt Pakson, ahol vonat sincsen, de még örülnék annak is, hogyha késve lenne. Néha úgy vagyok vele.
1: Igen, egyébként néha így az űrkutatás kapcsán pont ezen gondolkozok, hogy ahogy annak idején, talán az olimpia kapcsán szintén a Bödöcs mondta, hogy olimpiát akarunk rendezni, de még egy átlagos hétköznapot sem tudunk megrendezni, és hogy tényleg, hogy űrkutatunk, meg nemzetközi űrállomás, meg nem tudom én, mi, és akkor közben meg tényleg az ember átlag életéhez hozzá tevő dolgok nincsenek rendben. Na szóval, jó, hát el vannak egy kicsit csúszva az értékek, néha úgy érzem.
2: De lehet, hogy a földön kívüliek majd segítenek abban, hogy legyen Pakson is vonat esetleg valamikor. Vagy nem tudom, mi a cél.
1: Meneküljünk vele előlük, vagy mi?
2: Tessék?
1: Hogy meneküljünk vele előlük, vagy?
2: Hát én nem tudom, de most, hogy tényleg én nekem is ez jutott eszembe, hogy űrkutatás így, meg úgy, meg földön kívüliek, de tényleg itt a jó kis sín, és nem tudok még szexádig se elmenni vele.
1: Hát igen, ez van, ez a mi sorsunk. De tudod mit, ez legyen a legnagyobb bajunk. Tehát tényleg, hogy el lehet jutni busszal is. Na, és fél óra alatt ott vagy. Igaz, hogy nem feltétlenül olyan kényelmes a busz, mint a vonat, mert kisebb, meg WC lehetőség sincs, meg mit tudom én, de legalább el lehet jutni.
2: Persze, az igaz. Az fontos.
1: Na, meg, igen, mondjad.
2: Hát, hogy ma még ugye hozom a Best of órát.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy Best of órád lesz, és még hozzá futballhimnuszokat.
2: Futballhimnuszok, mert hát megy a VB, ugye, én minden nap beszélek róla, még hogyha kezd unalmasra is várni, pedig most kezd izgalmas lenni, mert ugye már kieséses szakaszban vagyunk, most már minden meccs.
1: Mit szólsz, hogy a németek kiestek?
2: Hát én nem örülök.
1: Megsirattátok?
2: Hát azért nem. Most ha valaki béna, hát most maguknak köszönhetik, de hát most Paraguay, nem, németek is, mindenki elmondta, hát most az első körben ki fognak esni, hát senki nem is szurkol nekik, nem megsértve senkit, lehet, hogy a németeknek se. De a német az egy foci nemzet mégiscsak, Paraguay. Hát, ők nem annyira, hát ugyanígy a hollandok is szerintem meglepő, hogy kiesték. Jó, nyilván a negyedik hely Marokkó ellen a 2022-es VB-n negyedikek lettek, lehet, hogy ők voltak most a sanszosabbak, de az is egy olyan, hogy hát azért Európán belül azért csak az európaiaknak szurkolunk.
1: Igen. Vagy
2: hát nem mindenki, mert vannak ezek a nagyon... Hát hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, szerintem most mindenki az argentinoknak szurkol.
1: Én nem. Én egyébként, ugye én mondtam, hogy én is a spanyolokat szeretem a legjobban, de nekem van egy olyan érzésem egyébként, hogy nagyon nagy meglepetés lesz. Ez már kezdetektől fogva, most jó, még nagyon az elején tartunk ahhoz, hogy ez így kijelenthető legyen, de szerintem meglepetés lesz, és egyáltalán nem az olyan csapat fog nyerni, akit egyébként úgy esélyesnek tartanának.
2: Hát ez mindig így van, mondjuk így. Mert
1: nem,
2: főleg most...
1: azért, amikor a múltkori VB-n az Argentina nyert, ha jól emlékszem, akkor azért őket nagyon esélyesnek tartották.
2: Hát szerintem senki nem várta őket azután, hogy kikaptak 2-1 Szaúd-Arábiától.
1: Nem tudom, én valahogy úgy, nekem úgy rémlik, hogy ott nagyon fel volt ez emelve, főleg azért,
2: ugyanúgy,
1: mert
2: mint
1: ugye
2: idén.
1: Messinek...
2: Pont ugyanannyira, mint idén. Azért, mert Messi, meg azért, mert az argentin válogatott.
1: Azt láttad azt a meszt, amin Messico volt, egy ilyen zöld mez, és ugye hát úgy volt a hátára írva a Mexikó, hogy Messico.
2: Nem, ezt nem láttam.
1: Nagyon jó, nagyon menő.
2: Hát azért a mexikóiak is nekik szurkolnak. De nyilván ott is azt mondom, hogy mi európaiként, nem tudom, szívesebben szurkolunk talán a németeknek, vagy még tegnap a bosnyákok játszottak ugye az USA ellen. Talán egy kicsit jobban szurkolsz a szomszéd, hát hívjuk szomszédnak őket, Európa az egy kellően kis kontinens, ahhoz képest sokan vagyunk, mint például ugyanígy most a latin-amerikai országok, nem tudom, mennyire megy a rivalizálás, vagy egy kicsit is van az, hogy inkább akkor németeknek szurkolsz, mert van kétfajta szurkoló van, szerintem van az a fajta, aki, hogy mondjam, hogy vesszenek a németek, vagy inkább úgy van vele, hogy mexikói vagyok, és utálom Paraguayt, vagy nem is, kit mondjak, argentin vagyok, és utálom a szomszédainkat, és csak vesszenek ők, mindegy, hogy ki ellen, csak a szomszédaink essenek ki.
1: Nem biztos, hogy mind a két típus megvan, igen. Én mondjuk inkább azok közé tartozom, aki úgy van veled, igen. Tehát, hogy ha már valakinek szurkolok, akkor az a lehető legközelebbi legyen, ami mondjuk itt a Magyarországhoz képest közel van. De hát,
2: akkor a horvátokat várod.
1: Egyébként a horvátokat, igen, ezt valamiért a horvátok nekem beugrott annak idején, hogy szerintem ők tökre esélyesek lennének, de aztán nem tudom most hol tartanak egyébként, mert most nem követtem.
2: Hát az elmúlt két VB-t tekintve nagyon jól állnak. Idén nem tudom, hogy mennyire jó a csapatok. Azt sem tudom, megmondom őszintén, hogy tovább jutottak-e a csoportból. Szerintem tovább jutottak.
1: Most
2: de igen,
1: nem,
2: ők se azok, akiket most várnak. Modric is már 40 éves.
1: 40.
2: Uh-huh. Ja, hát tőle se fognak csodát várni.
1: Jó, hát azért ne becsüljük alá ezt az 1980-as évekbeli korosztályt, én azt kérem. Energikusak, hajtósak, és jól tartják magukat, úgyhogy még csodákra is képesek.
2: persze, hát meglátjuk.
1: Persze, ugye a 90-es, vagy sőt, te 2000-es években születtél, igaz?
2: Igen, 2012.
1: Úristen, Jézus Mária. Nagyon fiatal vagy, jó, hát nem baj, tanuljál a 80-as években születettektől, mert egy igazán erős korosztály a miénk.
2: Jó.
1: Na, jó. Jó, szóval futballhimnuszok, itt látom, hogy hát ugye Shakira az már a negyedik VB-jét
2: kommentálja, vagy hogy mondjam, igen. Hát egyébként annyit de majd úgy is elmondom, hogy hivatalosan, ha jól utána jártam, kellően utána jártam, azt hiszem, hivatalos VB himnusz csak 90-ben volt először.
1: Aha.
2: Az volt az olaszországi, azt hiszem, de előtte is már 1958 volt az első, de az nem hivatalos. Szóval 58-tól mindig volt, 58-58-ban volt, lehet, hogy most hazudok. Nem, 56. Na mindegy, lényegtelen.
1: Nem tudok kisegíteni.
2: De sem. 90 előtt igazából csak nem hivatalosak. Én abból most nem válogattam be.
1: Aha.
2: Még így is vannak olyan számok, hogy kellően, hogy mondjam, hát lehet, hogy a hallgató nem úgy fogja hallgatni. Én nem tudom, főleg nekem a 94-es himnusz nem mond sokat, mert tényleg meg se születtem még akkor, de például a 14-es már mond valamit, aha, és ez szerintem egy jó szám is, de a 94-es az, hát az borzasztóan lassú, akkor is Amerikában volt az Egyesült Államokban a VB, és azt meghallgattam, és úgy voltam vele, hogy hát én nem szenvedtetném a hallgatókat, nem tudom, hogy aki 94-ben nézte a VB-t, és esetleg tudja, hogy ez a száma a VB himnusz, hát nem egy Vaka-Vaka Shakirától, vagy egy nem is tudom, idén is Shakira van, hát nem hagyjuk Shakirát, mert tényleg ő 2006-ban volt először, az egy nem hivatalos, akkor 10-ben egy hivatalos, 14-ben is egy nem hivatalosat, vagy hát az is félig meddig hivatalos volt,
1: aha,
2: meg most ugye teljesen hivatalos. De vannak olyan évek, ahol több hivatalos is van. Na. Ez megint érdekes.
1: Igen, ez mondjuk tényleg érdekes, mert mi alapján, mi az, hogy több hivatalos?
2: Nem tudom. De például úgy el tudnám képzelni, mint most, hogy egy hivatalosat csinál Kanada, egy hivatalosat az USA és Mexikó, mert ugye három...
1: Igen, az igaz.
2: A nyitó ünnepségeken is úgy volt, hogy mindig fellépett valaki. Mondjuk ők nem VB himnuszt hoztak, hanem csak énekeltek valamit, de hát az csak show műsor volt.
1: Na, hát jól van, figyelj, akkor hozd ezeket a futballhimnuszokat majd dél és egy óra között, ugye a Best of kedvencek órában, amikor most Ábi is beszáll ebbe a kis trióba, ami eddig volt, úgyhogy most már négyes leszünk, és négy hetente váltjuk egymást, és akkor van valami olyan téma, ami esetleg érdekes, amit szeretnél megosztani így előre a hallgatókkal, hogy hozni fogsz?
2: Nincsen.
1: Nincsen? Mi az, hogy nincsen? A gastrobluesról hozol valamit?
2: Hozhatok.
1: Na hozzál, mindenképpen hozzál érdekességeket, mert nagyon-nagyon, nem tudom, láttad-e, de tegnap például egy nagyon-nagyon kedves gesztussal emlékeztek meg az egyik ilyen törzs vendégéről a Gastroblues Fesztiválnak, aki sajnos májusban eltávozott az élők sorából, de még májusban, két nappal a halála előtt is egyébként fölhívta itt az egyik paksi srácot, és elmondta neki, hogy jönni fog, már lefoglalta a szállást, főzni is fog vasárnap, tehát ugye a tervben volt, hogy idén is jön a Gastroblues Fesztiválra, talán a 34 év alatt egyetlen egyet hagyott ki, ezt mondta nekem tegnap az egyik gastrobluesos ismerősöm, ugye a Kovács Gergő, és hát nagyon sokat sztorizott róla, úgyhogy szerintem ezt majd hozd el, ezt a sztorit te is a hallgatóknak. Jó. Én már reggel beszéltem róla. No, hát akkor Hábi, tiéd a terep. Jó
2: Köszi.
1: Munkát kívánok neked, és hát a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velem tartottatok. Reggel 6 óra, és majdnem 9:30 között Harmad Gabit hallottátok az élesztőben, most pedig Strasser Ábi veszi át a keverőpultot, ő hozza majd a zenéket egészen 2 óráig, úgyhogy tartsatok vele, és további szép napot és jó rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
0: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Strasser Ádner. Egészen 2 óráig én hozom a hangulatot Gabi után. Rengeteg sporteseményünk van a napokban, így arról fogunk beszélgetni. Itt van nekünk a VB, kezdődik a Tour de France, és Wimbledonban is nagyban zajlik a teniszpárbajok harca. De zenéből se lehet elég, jöjjön Dua Lipától a Physical.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Oh, shit.

Kovalszky meg a Vegától szólt a dinamit. Mához képest meg már csak két napot kell várni, és szombaton délután 17 óra 5 perckor elrajtol a világ legismertebb kerékpár versenye, a Tour de France. Az idei viadal egészen július 26-áig tart, vagyis 3 héten keresztül küzdenek majd meg a világ legjobb országúti kerékpárosai. A mezőny idén 22 csapatból összesen 176 versenyzőből áll, akik 21 szakaszon keresztül összesen 3333 kilométer teljesítenek. Ez nagyjából akkora távolság, mint a Budapestről egészen Izlandig tekernének. A rajt ezúttal különleges lesz, hiszen a Tour történetében harmadszor Spanyolországból indul a verseny, méghozzá Barcelonából. Az első szakasz egy 19,6 km.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető szakaszokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert szintén aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon járható az út. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. További balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan és jó utat!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a hírösszefoglalókat, és jön Josh Brake-től az

Az Easy egy fülbemászó popdal, amely egy George Breaks brit énekes dalszerző jelentetett meg még 2024. február 23-án a Warner Music dolgozásában. A szám egy mérgező sevelecse nélkület kapcsolat elengedésének nehézségeiről szól, és megjelenése után gyorsan népszerűvé vált a TikTokon és a streaming platformokon. Ezzel kezdünk a 10 óra hírek után.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakció szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatta az MTI-t szerdán a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Hozzátették, ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat, írja az MTI. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Változás történt a Paksi FC MB3-as csapatának szakmai stábjában is a nyári felkészülési időszak kezdetén, adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és MB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az MB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba egy fiatal, tehetséges játékosokra épülő teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyen zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7. valamint legutóbb 11. helyen végeztek. Az NB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra 4 perc van, folytatjuk a jó hangulatú délelőttünket így csütörtökön. Ma nincsen 40 fok, a nap sem tűz, ennek örülhetünk. Nem sokára megmondom, hogy milyen program lehetőségek vannak itt a környékünkön, illetve hozok egy anyagot a Gastro Blues Fesztiválról. Továbbá bejelentés történt azzal kapcsolatban is, hogy lesz-e szúnyoggyérítés Pakson és a környéken. De előbb hallgassuk meg Josh Briggs-től az Easy-t.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Javába tart a Paksi 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, Blues Jazz Rock és Gasztronómi Borbarát találkozó. Június 29-én kezdődött és július 5-ig tart. Július 3-án és 4-én városnapját tartanak Simon tornyán, ahol lesznek sztár fellépők is. Július 3-án 21 órától a Zaporozsec játszik a Vártéren Simon tornyán, július 4-én pedig 17 órától Zsazsa Bohóccal lehet lufit hajtogatni a vár előtti téren, 18 órától pedig a Pitypunk zenekar előadását lehet megnézni, 19 óra 15-től Komonyi Zsuzsi lép színpadra és a sztár fellépő, 21 órától Charlie lesz a Simon tornyai vár. Napjain. Kalocsán július 5-én színházat rendeznek Mesztelen Igazság Talosita rendezésében. Vasárnap 20 órakor kezdődik az Érsekkerti szabadtéri színpadon. Július 10-én Pakson a Cotton Club Singers lép színpadra Dunaparti Gesztenye Fasoron Pakson. És július 11-én fa Domboriban mozivetítést rendeznek, Holdfény mozi, és amit játszanak, a Szenvedélyes nők lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Madonnától szólt a Celebration 2009-ből, most pedig a Gastro Blues harmadik napjáról hozok egy interjút, ahol többek szemébe könnyeket csalt a Beatbag gesztusa a 34. Gastro Blues Fesztivál harmadik napján szerda este. A zenekar a fesztivál egyik rendszeres résztvevője, a nemrég elhunyt Pápai János indiánra emlékezett az Omega együttes varázslatos Fehér Kő című dalával, ami az egyik kedvenc dala volt a nagy Omega rajongó indiánnak. Harmad Gabi kolléganőnk Kovács Gergelyt, a Beatback zenekar egyik tagját indiánról kérdezte.
1: Hát indián ő egy, ha meg kéne testesíteni azt, hogy ki a törzs közönség egy fesztiválnak, akkor ő a prototípus. És elsősorban a Gastro Blues Fesztiválról itt ismerünk mindenki Pakson, de ő gyakorlatilag 70-es évek elejé óta minden fesztiválon részt vett, és ott volt, tehát az egész országban egy ikonikus, emblematikus figura volt, de a Gastro Blues Fesztiválokon szerintem az összesen, azt hiszem egyszer nem volt itt, tehát nagyjából itt a paksi közönség ismeri őt innen a fesztiválokról. Én nekem a személyes ismerettségem azon kívül, hogy itt a fesztiválon mindig találkoztunk, a közelbi ismerettség az meg ilyen jó 15 évre nyúlik vissza, amikor elkezdtem Omega koncertre járni Györfi Tomi barátommal, és ebbe az innen is gyakran becsatlakozott, mert ő azt kell tudni, rengeteg zenészedet, meg otthon van a rock zenébe, a hazai, külföldibe, tehát tényleg könyvet érdemelne az élete, de igazából Omegás volt, az volt a szíva csücske, és nagyon sokszor mentünk közösen koncert, amikor még létezett a Nagy Ötös itt a Covid előtti időszakig, és hát egy megosztó személyiség volt, tehát itt sokszor azt látták rajta, hogy csóringedő mindenkit lehúz, de kicsit egy Mátyás király figura volt, tehát engem rengetegszer bevitt például az Erkel Színházba, Yes koncertre, meg Manfredmerre, Omega koncertek bevitt, személyesen a zenekarhoz, általában találkoztam például a Benkő Lacival, vagy a Bekivel, Kóborral, LGT koncertekre, tehát ő érdekes volt ilyen szempontból, mert kívülről azt látták, hogy lecsúszott valaki, de rengeteget adott, és olyan sokszor ilyen volt neki az elmúlt 50 évből, hogy tényleg abból egy ilyen könyvet lehetett volna írni. És még most májusban halt meg, halála előtt két nap, ami telefonon keresett engem, hogy ő már lefoglalta a szállást a Gastro Blues Fesztiválra, és szeretne most idén ő főzni a bográcsba itt a társaság részére. És akkor még aznap is éppen Omega Testamentum koncertre készült, a koncert egész véletlenül elmaradt, ő neki meg elkezdett rendetlenkedni a szíve, és már a telefonban jelezte nekünk, hogy ő valószínűleg mentőt fog hívni, és ki is hívta, két nap múlva a kórházba ment el, ami még, hát még fájdítóbb, és a átszüli napján hagyta itt az élők sorát. Úgyhogy ez teljesen evidens volt, hogy akkor, hogy megemlékezünk róla. Ez kicsit szomorú, hogy itt fel is konferáltuk a koncerten, hogy sajnos évről évre erre többször kell ilyenhez nyúlnunk.
0: Gergő arra is kitért, hogy miért pont az Omega varázslatos Fehér Kő című dalát választották.
1: Hát ugye említettem, hogy nagy Omegás volt, hát az egyértelmű volt, hogy akkor egy Omegával fogunk készülni. És ugye ez volt a művész neve, beszélve, hogy Indián. Szerintem az anyakönyvezet nevét senki nem ismer itt a fesztiválon. Ezt a nevet még azt mondom, 73 körül a Frenriász Karcsi ragasztott rá. Akkor valahogy ródolt az indián éppen a színpadon, és akkor már olyan hosszú, cofos haja volt, meg jó barna bőre, és a Frenriász Karcsi oda szólt neki, hogy te úgy nézel ki, mint egy indián, hozd majd azt a technikai kábelt a hangfalakhoz, na innen van az indián év. És akkor visszakanod a kérdésedhez, hogy miért ezt a számot, hogy a Omega, mert nagy Omega rajongó volt, és ez kicsit közel áll hozzá, tehát a vadászatos fehérkő az Omegának egy emblematikus száma, ez kicsit egy ilyen misztikus, ami passzol ez az egész indián világhoz, és ezért is egy nagyon ilyen nagyívű, magasztos dal, ami által az Omegára jellemző is, úgyhogy ezzel szerettünk volna megemlékezni, rá is kocintani.
0: Pápai Jánon indián képét egyébként a Gastro Blues Fesztivál szervezői kitették a Gastro Blues Club falára, ezzel emlékezve a fesztivál egykori törzs résztvevőjére. Most pedig hallgassuk meg mi is az Omegától a Varázslatos Fehér Kő című dalt.

kertezés önmagában nem elég. A kertekben összegyűlt pangó vizek, például esővízgyűjtők, hordók, vödrök, vagy akár a kint hagyott autógumik kiváló tenisz helyei a szúnyogoknak. A mostani meleg időben különösen gyors a szaporodás, a peték akár néhány óra alatt kikelhetnek, és egy új szúnyog generáció akár egy hét alatt kifejlődhet. Ráadásul egyetlen nőstény szúnyog egyszerre akár 350 petét is lerakhat. Éppen ezért a szakemberek azt kérik, hogy mindenki takarja le a vízgyűjtő edényeket, és szüntesse meg a pangó vizeket a kertekben. Így a városi szúnyoggyérítés is sokkal hatékonyabb lehet, és közösen könnyebben visszaszoríthatjuk a vérszívókat. Tegyünk ennyit önmagunkért és egymásért is. Folytassuk zenével, jön Sabrina Carpentertől az Espresso.

0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit. Paks kedvenceit.
1: Paks FM.
2: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm way too good at goodbye.
4: Hey, it's Camila Cabello.
5: Havana, na-na.
6: We are Imagine Dragons.
0: Ez a rádió játssza Paks kedvenceit.
7: Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig. Paks FM.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után a Pécs felé vezető szakaszokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert szintén aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sávon járható az út. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a félútpályát felbontották. További balesetről nem számol be az Útinform, mindenki vezessen óvatosan és jó utat!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után jönnek a hírösszefoglalók, és utána Katy Perry Snoop Dogg kezdi meg a 11 órát California Girls. Ennek az elének érdekes sztoria van, hiszen Katy Perry azért írt ezt a számot, mert felbosszantotta, hogy mindenki a New Yorkot dicsőítő Empire State of Mind című dalra táncolt a bulikban. Úgy érezte, Kalifornia is megérdemel egy saját modern himnuszt, amely bemutatja a nyugati parti életérzését. Ez sikerült neki, ezzel folytatjuk és kezdjük a 11 órái zenei órát.

0: FM slágereivel. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek, írja az MTI. A javaslat indoklása emlékeztet, a szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban, ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt, az idén a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évit. A módosítás szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosítása szükséges. A tervezet szerint előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy miatt. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianne és Klenk Réka irányításával 3 szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
3: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve 2 magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
2: A 17 éves Mennyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
4: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok, rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Ezt hiszem 16. századi urigrófi ruhákban.
2: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
5: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett, mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az atomtéren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
2: Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 11 óra 6 percon folytatjuk a jó slágerekkel, illetve egy kicsit a VB-ről is beszélünk, és azt se felejtsétek, hogy déltől egyik pedig a VB himnuszokat játszom. Továbbá hozok még egy-két interjút a Gastro Blues Fesztiválról, illetve még mindig nagyon meleg van, így megnézzük, hogy milyen hőmérsékletek várnak bennünket a folyó és álló vizeinken.
1: És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

Illgis Beberexától szólt a Deep in Your Love, és egyre közelebb kerülünk a világbajnokság legjobb 16 csapatának kialakulásához. Tegnap és ma hajnalban újabb 3-8-at döntőt rendeztek, és mindhárom mérkőzés izgalmas csatát hozott. Az angol válogatott 2-1-re legyőzte a kongói DK csapatát. Bár az elsőek egyértelműen Anglia mellett szóltak, a kongóiak végig kemény ellenfelnek bizonyultak, így az angoloknak a vártnál jóval többet kellett dolgozniuk a továbbjutásért. Belgium és Szenegál igazi gólzáport hozott, a belgák végül hosszabbítás után 3-2-re nyertek, ezzel ők is ott vannak a következő körben. Egészen a 86. percig 2-0-ra vezettek a szenegáliak, mikor a 86. percben Lukaku betalált, és rá 3 percre újabb gól született a 89. percbe, így mentve a mérkőzést hosszabbításba, ahol további egy gól tudtak lőni a 125. percben, akkor is csak 11-esből. Ez volt eddig az egyik legfordulatosabb kieséses mérkőzés a tornán. Ma hajnalban az Egyesült Államok sem hibázott, a házigazda 2-0-ra győzte le a Bosznia-Hercegovina csapatát, így az amerikaiak is készülhetnek a 8-döntő utáni folytatásra. Ma este újabb 3 párharc következik, 21 órától Spanyolország Ausztriával találkozik, éjjel 1-kor Portugália Horvátország ellen lép pályára, majd hajnali 5-kor Svájc és Algéria csap össze az utolsó továbbjutó helyért. Most már minden mérkőzés egy lépéssel közelebb visz a világbajnoki címhez, innentől nincs javítási lehetőség, aki nyer, folytatja az álmot, aki veszít, annak számára véget ért a torna. Most szóljon zenében a Kispál és a Borz és az MSZ.

0: Bruno Mars to szólt a 24K Magic. És továbbra is megy a Gastro Blues Festival a Charlie Firpo Blues Band koncertjével. Vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Festival. A zenekar Fejl Gábor, a banda dobosa hívta életre egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja a kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult, a zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fejl Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol, énekel és vokálozik Fejl Gábor alapító, vokálozik Bese Dóra, az együttes énekese Son Virág, aki érdes blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát, Virággal a koncert szünetében Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Fejl Gábor alapította ezt a zenekart, méghozzá 2020-ban alakult a zenekar, tehát egy 5 éves, és igazándiból azzal a szándékkal alakult meg, hogy egyszer összeállunk. Ő neki ez volt a terve, hogy a kedvenc számait így összerakjuk, és igazándiból egyszeri alkalomra összeállunk. De nagyon jól sikerültek a próbák, meg annyira élveztük ezt az egészet, így mindenki, hogy akkor megalapítottuk ezt a zenekart. Így alakult a Charlie Firpo Bluesben.
2: Egyre sűrűbbek a fellépéseitek itt az elmúlt évek alatt. A Gastro Blues Fesztiválon hanyadik alkalommal vesztek részt?
1: Az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most mi kezdtük ezt a hetet, úgy alakult.
2: A repertoárotok, gondolom azért az 5 év alatt sokat változott.
1: A zenekar nagy része az nem profi zenész, úgyhogy elég nehéz összehozni a próbákat. Úgyhogy a repertoár az olyan nagyot nem változott, mindig tanulunk új számokat, minden fellépésre vannak új számok, és hozzárakja minden zenész és mindenki a kedvenceit.
2: Rólad mit kell tudni? Tehát te tanultál énekelni? Volt-e ilyen elképzelésed, hogy te valaha énekelni fogsz?
1: Már van képzettségem, már most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el, mert hogy így egy zenekarban az ember elkezd énekelni, és akkor így rádöbben, hogy azért ehhez kell a technika, és egyáltalán nem biztos, és elég nehéz számokat is énekelek, tehát azért a beszárt az nem kutyafülem, úgyhogy rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. Kisebb szünetekkel így járkáltam énektanárhoz. Hol Pestre jártam, a Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem. Próbálom képezni magam. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, semmilyen ilyesmi, hanem világéletembe szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte. És igazándiból nekem ez vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami, volt 2 fellépésünk, aztán vége lett, és aztán a gyerekek elvontak, tehát 1 gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, és akkor igazándiból 5 éve kezdtük el ezt újra így. A Fejl Gáborra.
2: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van, mondhatom ezt. Mi a visszajelzés neked?
1: Hát ez a visszajelzés, igen, hogy érdes, kicsit rekettes. Világéletemben ilyen hangom volt, tehát gyerekként is egyébként sokat csúfoltak érte. Nagy olyan repet fazéknak hívtak. Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek. Gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
2: Hát de most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
0: Ma este Alice in Wonderland és Blue Trappers klubkoncerttel folytatódik a 34. Gastro Blues Fesztivál, majd péntektől az Ase sportcsarnokban nagy koncerteken lehet lazulni. Tűzrokák, Tűzkerék, XT, Szebényi Dániel és barátaim, valamint a Takács Tamás Blues Band lép fel. Most pedig hallgassunk egy igazi legendától, jöjjön a Queen-től a The Show Must Go.

Zombortól szólt az Andres, és jelenleg 30 fokot mutat itt a stúdiónál a hőmérő, ezt is árnyékban, ami nagyon fontos. A 40 fok most egy kicsit elment, de a 30 fokban is lehet ebben a füllett időben egy kicsit úszkálni, vagy kicsit lehűteni magunkat. Így megnézzük, hogy a Duna Dunaújvárosnál 26 fokos, Bajánál pedig 28.

27 fokos, Athénnél pedig 24 fokos. A Fekete-tenger 26 fokos Burgasnál, és a Vörös-tenger tűnik a legmelegebbnek, Hugradánál 27 fokos. Az Atlanti-óceán meg talán a legkellemesebb Portónál, mérik a legalacsonyabb a 17 fokot, míg Fárónál 22 fokos a vízhőmérséklete. Így számoljátok, hogyha a hétvégére terveztek egy kicsit belecsobbanni akár a Balatonba, akár a Dunába. Zenében most jön Jax Johnston, Never

Rózsamag dizárja a 11 órát, déltől egyik pedig jön a Best of Óra, ahol most a himnuszokat hozom el futball VB-kről. Itt lesz a Link Khan és a Waving Flags 2010-ből. 2018-ból.

0: folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot, írja az MTI. Látogatást tett az atomerőműben Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
3: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni is. A érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
2: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
3: A Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés, mert hogy a meleget a szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkolatnál is tudtunk találni, illetve tudtak találni a szakértők, mert ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntés hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
2: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a Paksi atomerőmű teljesítménycsökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónat ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik Best of kedvencek Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a paksfm-en.
4: Elérkezett a dél, kezdődik a Best of óra, ma a VB himnuszokat fogom játszani. Nem megyek nagyon vissza, hiszen 1990-től vannak csak hivatalos himnuszok, de én fogok olyat is játszani, ami nem teljesen hivatalos. Ilyen lesz a kezdő dalunk, a Waving Flags, 2010-ből a Dél-Afrikai Köztársaságban játszották azokat a mérkőzéseket. Utána 2014-ben megint csak egy Shakira dal, amiből lesz itt egy jó pár nekünk, hiszen még az idejét is Shakira énekli. Itt lesz velünk a La La La, amit a brazil 2014-es VB-re írt, illetve 1998-as himnusz is itt lesz, amit a francia VB-re írtak, a The Sydney Seeds Three Lions-tól. Maradjatok velem, és most jöjjön a Waving Flags.

0: Best of kedvencek Ábitól a Paps FM-en.
1: Olá!

Az 1998-as himnusz hallottátok, a következőkben pedig egy kicsit felfrissítjük a 2026-os és a nem régiben még 18-ban játszott orosz himnusz is jön. Idén kettő himnuszunk is van, David Guetta Asia és Megan Stallion-tól a DNA, illetve Shakira-tól, amit már hallottunk, a Die Die című himnusz, és 2018-ban, aki emlékszik rá, itt volt nekünk Nicky Jam, Will Smith és Era Istefitől a Live It Up. Kezdések jön a DNA.

Shakira, Daj Daj, a 2026-os himnusz hallottátok. Ebben az órában ugye a himnuszokat játszom, és azt hiszem, hogy elérkeztünk ahhoz a dalhoz, amit mindannyian ismerünk. Talán a leghíresebb, azt hiszem a VB-k történetében, Ricky Martin nevéhez fűződik a The Cup of Life, amit szintén az 1998-as VB-re írtak, és ő énekelte fel. Volt egy spanyol verziója, én az angol verziót hozom. Talán mindegy, hogy az angol vagy a spanyol verziót hallgatjuk, akkor is tudjuk a ritmust, hallgassuk is meg. Utána pedig jön egy ikonikus, ami 1990. Azért is érdekes ez az olasz zene, hiszen az olasz VB-re iratott, és nincsen benne más nyelv, csak olasz, így is nagyon víve azt az olasz érzést, amit ez a VB adott. Jön az Un'estate Italiana. És visszaugrunk megint a 2018-as VB-re, ahol az egyik ma is nagyon híres előadó, Jason Derulo írt egy számot és énekelte fel a Colors címmel. Elsősorban most jöjjön Ricky Martintól a The Cup of Life 1998-ból.

Jason Derulo-tól szólt 2018-ból a Colors, most pedig 2006-ra ugorjunk vissza, amikor is az olaszok nyerték a világbajnokságot, ekkor Shakira énekelte fel a Hips Don't Lie című számát, ami azóta is nagy sláger, illetve a németek is kiadtak egy zenét, a The Time of Our Lives, hiszen a VB Németországban volt, és a hivatalos zene ez volt. Ez egy kicsit lassabb, így talán az embereknek Shakira zenéje jobban megmaradt. A The Time of Our Lives egy kicsit lassabb nekem és a VB-khez képest, nem ezt várjuk, és ami egy kellően gyors, az a We Are One Pitbulltól, J-Lo-tól és egy brazil énekesnőtől, akik a 2014-es brazil VB-re énekelték fel a We Are One-t, és hozva egy nagyon jó, kellemes hangulatot. Kezdésnek 2006-ból jön Shakira, a Hips Don't Lie.

Majdnem azt mondom, hogy ez volt a személyes kedvencem, a We Are One, Pitbulltól, J-Lo-tól, a Brazil 2014-es VB-ről nagyon jó hangulatot hoz, és most 2022-ből hoznám el a VB-dalt, a Haya Haya-t, vagy angolul, ahogy mondják, a Better Together. Katari VB-n ez volt a hivatalos himnusz, de volt még egy pár, például Dreamers. Azt én most nem hoztam el, nekem ez jobban tetszik, és talán nem is annyira ismerik az emberek. És a zárásképpen pedig egy szintén Shakira dalt hozok el, ami talán Ricky Martin után a második legismertebb, vagy talán még Ricky Martint is megelőzi a Waka Waka 2010-es VB himnusz. Kezdésnek jön a Haya Haya Katari 2022-es VB-ről.

0: Akira Vaka Vaka, mi mással zárhatnám ezt a remek best of órát, amikor is a BB himnusz oké volt a főszerep. Shakira 2010-es Vaka Vakája, egy remek zárása. Egy órától pedig visszatérünk az all-time slágerekhez, maradjatok velem! Remélem mindenkinek okoztam egy kicsi nosztalgikus hangulatot ezekkel a zenékkel.
1: Ez volt a Best of kedvencek órája Ábitól. Személyes kedvencek, válogatás, évjárat és stílus megkötés nélkül a Paks FM-en minden csütörtökön déltől 1-ig.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. július 2-a csütörtök 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. A paksi atomerőműbe látogatott Kapitány István, olvasótábort rendeztek Cseresznyésben, új vezetőedzője van a PFC MB3-as csapatának, már is jönnek a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Látogatást tett az atomerőműben Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
2: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni is. A érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
1: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
2: A Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés, mert hogy a meleget a szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkolatnál is tudtunk találni, tudtak találni a szakértők, mert ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntés hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a Paksi atomerőmű teljesítménycsökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását.
0: Paks FM hírek.
1: Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianne és Klenk Réka irányításával három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a Zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
3: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Queen Beat és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
1: A 17 éves Menyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
4: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok, rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk öltözni. Ezt hiszem 16. századi Uri grófi ruhákba.
1: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
5: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett, mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atom téren a buli is nagyon jó volt, voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni, voltunk együtt fagyizni.
0: És most sporthírek a Paksefemen.
1: Változás történt a Paksi FC NB3-as csapatának szakmai stábjában is, a nyári felkészülési időszak kezdetén adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és NB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az NB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba egy fiatal, tehetséges játékosokra épülő, teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyén zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7. valamint legutóbb 11. helyén végeztek. Az NB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
7: 13 óra 8 perc van, folytatódik, most már az all-time slágerekkel visszatértem. Az elmúlt egy óra a VB himnuszoké volt, most visszatértünk. Nem sokára elmondom, milyen program lehetőségeink lesznek itt a közeljövőben, és az időjárásról is jó beszélni, hiszen most egy kicsi leülés várható, talán ma már meg is érkezett. Kezdések jön Bonnie M-től és Rehab-től a Sunny.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Javába tart a Paksi 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, Blues Jazz Rock és Gasztronómi Borbarát találkozó. Június 29-én kezdődött és július 5-ig tart. Július 3-án és 4-én városnapját tartanak Simon tornyán, ahol lesznek sztár fellépők is. Július 3-án 21 órától a Zaporozsec játszik a Vártéren Simon tornyán, július 4-én pedig 17 órától Zsazsa Bohóccal lehet lufit hajtogatni a vár előtti téren, 18 órától pedig a Pitypong zenekar előadását lehet megnézni, 19 óra 15-től Komonyi Zsuzsi lép színpadra és a sztár fellépő, 21 órától Charlie lesz a Simon tornyai város napjain. Kalocsán július 5-én színházat rendeznek Mesztelen Igazság Talosita rendezésében. Vasárnap 20 órakor kezdődik az Érsekkerti szabadtéri színpadon. Július 10-én Pakson a Cotton Club Singers lép színpadra a Dunaparti Gesztenye Fasoron Pakson. És július 11-én Faddomboriban mozivetítést rendeznek, Holdfény mozi, és amit játszanak, a Szenvedélyes nők lesz.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: time.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Ma délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. A holnapi napot tekintve pedig egy újabb hideg front hatására sokfelé marad szeles az idő, az északnyugati északi szelet élénk erős, a Dunántúlon néhol viharos lökések kísérik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyeket elszórtan eső zápor északkeleten egy-egy zivatar előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 13 és 21 fok közé, délután 27 és 32 fok közé várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Tox FM Summertime.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Olivia Dean-től szólt a So Easy to Fall in Love. És sokan nem tudják, de július 2-án tartják a vadon élő tűzoltók napját, amely azoknak a szakembereknek állít emléket, akik erdő és bozó tüzek ellen küzdenek. Ez a nap különösen aktuális most, amikor Európa számos térségében tartós hőség és csapadék hiány nehezíti a helyzetet. A szakemberek szerint a nyári időszakban már néhány elsőmentes nap is elég ahhoz, hogy a kiszáradt ajnövényzet könnyen lángra kapjon. Ráadásul a szabadtéri tüzek jelentős részét nem a természet, hanem emberi figyelmetlenség okozza. Egy eldobott cigarettacsik, egy nem megfelelő eloltott tábortűz, vagy akár egy szikra is komoly károkat idézhet elő. Ilyenkor a tűzoltók munkája különösen embert próbáló. Gyakran órákon át nagy hőségben dolgoznak azért, hogy megfékezzék a lángokat, és megvédjék az embereket, az otthonokat és a természetet. Ez a mai nap tehát nem csak egy világnap, hanem egy jó emlékeztető arra is, hogy a nyári melegben mindannyian tehetünk egy kicsit a tüzek megelőzésért. Egy kis odafigyeléssel akár egy nagyobb baj is elkerülhető. Mindenki figyeljen, és amit tehetünk, tegyünk meg. Esőt nem tudunk csinálni, de másra tudunk figyelni. Zenében most hozom Robin Schulztól a Smash My Heart.

0: se heti kalan, mint a spotin. Ha eljön a reggel, beszélni sem kell a lelkem, majd takarom a napszemű veggel.
1: 96.3 Paks FM.
2: It's my favorite.
3: I love it.
1: Paks FM. Összeköt.
4: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
5: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Paks FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
4: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben.

Kezdjétek a jó zenét. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Box FM. Érezzétek a jó zenét. Egész

0: ahol én vagyok.
1: Rácz Gergő és Orsovai Reni, ahol én vagyok. Ezzel zárom az egy órát, és el is köszönök. Az elmúlt 4,5 óra műsorvezetője Strasser Ábner volt. A holnapi nap folyamán ugyanígy engem hallgathattok. Hozom a jó hangulatot péntekre is. Mindenkinek további jó rádiózást. Sziasztok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatta az MTI-t szerdán a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianne és Klenk Réka irányítás három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
2: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
1: A 17 éves Mennyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
3: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok. Rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Ezt hiszem 16. századi Uri grófi ruhákba.
1: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
4: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett, mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atom téren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, július 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan Pálfi Kati és Harmad Gabi féle tudósítással is jelentkezni fogok. Lesz tehát minden mi szemszájnak ingere ezen a kifejezetten enyhébb időben lubickoló júliusi délutánon. Nincs más hátra, Revin Lanével kezdünk. 2025-ből fogjátok tőle hallani a Love Me Not című számot. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összeköt.

Ez volt a Last Frequencies és a 2024-es Love is the Only Thing. Nos, július 2-a van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Otto, Jenő, Mária és Marcián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Már megyünk is tovább. Cecilia Krall következik, Burak Yeterrel közös My Life is Going On című száma 2019-ből.

Ez volt az Accent és a 2025-ös Don't Leave Kylie. Nos, még néhány track következik, aztán pedig nem mással fogok visszatérni, mint Harmad Gabi kolléganőnk tudósításáról a Gastro Blues Fesztivál harmadik napjáról. Fantasztikus beszélgetések következnek, a fő téma természetesen a zene. A szó Felix Jén és Ray Daltoné 2022-ből a Call It Love.

0: Paks FM. Összekött. Információk helyből helyben.
1: Többek szemébe könnyeket csalt a Beatback gesztusa a 34. Gastro Blues Fesztivál harmadik napján, szerda este. A zenekar a fesztivál egyik rendszeres résztvevője, a nemrég elhunyt Pápai János Indiánra emlékezett az Omega együttes Varázslatos Fehér Kő című dalával, ami az egyik kedvenc dala volt a nagy Omega rajongó Indiánnak. Harmad Gabi kolléganőnk, Kovács Gergelyt, a Beatback zenekar egyik tagját Indiánról kérdezte.
2: Hát Indián, ő egy, ha meg kéne testesíteni azt, hogy ki a törzs közönség egy fesztiválnak, akkor ő a prototípus. És elsősorban a Gastro Blues Fesztiválról itt ismeri mindenki Pakson, de ő gyakorlatilag 70-es évek elején óta minden fesztiválon részt vett, és ott volt, tehát az egész országban egy ikonikus, emblematikus figura volt, de a Gastro Blues Fesztiválokon szerintem az összesen. Azt hiszem egyszer nem volt itt, tehát nagyjából itt a paksi közönség ismeri őt innen a fesztiválokról. Én nekem a személyes ismeretségem azon kívül, hogy itt a fesztiválon mindig találkoztunk, a közelbi ismeretség az meg ilyen jó 15 évre nyúlik vissza, amikor elkezdtem Omega koncertre járni Györfi Tomi barátommal, és ebben az innen is gyakran becsatlakozott, mert őre azt kell tudni, rengeteg zenészedet, meg otthon van a rockzenébe, a hazai, külföldibe, tehát tényleg könyvet érdemelne az élete. De igazából ő omegás volt, azóta a szíva csücske, és nagyon sokszor mentünk közösen koncert, amikor még létezett a Nagy Ötös itt a Covid előtti időszakig. És hát egy megosztó személyiség volt, tehát itt sokszor azt látták rajta, hogy csóringedő mindenkit lehúz, de kicsit egy Mátyás király figura volt, tehát engem rengetegszer bevitt például az Erkel Színházba, Yes koncertre, meg Manfredmerre, Omega koncertek bevitt, személyesen a zenekarhoz, általában találkoztam például a Benkő Lacival, vagy a Mekivel Kóborral, LGT koncertekre, tehát ő érdekes volt ilyen szempontból, mert

törzse is, akik viszont a második világháború alatt is szabadon garázdálkodtak. Szóval a Polygon újságírója nem volt rest nemrég Pierre Coffin rendezőnek is feltenni a kérdést, hogy vajon emiatt besegítettek-e olyan dolgokba is, amikben nagyon nem kellett volna. A rendező válasza: szégyeld magad. Coffin először megpróbálta azzal hülyíteni a riportert, hogy az új minyonok is a barlangban voltak, ám amikor emlékeztették, hogy ez lehetetlen, azt fejtette ki: megpróbáltam kibújni a válaszadás alól, szóval a minyonok az első részben a barlangban ragadtak, azt már nem tudom, hogy ezek hol voltak, de biztosan nem voltak részei a nagy történelmi eseményeknek. A rendezőnek az interjúban még két hasonlóan kulcsfontosságú kérdést is feltettek, egyrészt azt, hogy hogyan szaporodnak a minyonok, másrészt azt, hogy meddig élnek. A válaszok: sehogy sem szaporodnak, az ősrobbanás óta jelen vannak és halhatatlanok. A Minyonok és Szörnyek mozifilm kapcsán merültek fel ezek a kulcsfontosságú kardinális kérdések. Pinkkel folytatjuk, 2023-ban jön tőle a Trust Fall.

Mark Embort hallhattátok, ez volt a 2024-es Belong Together. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési híreket fogtok hallani, utána reklám következik, majd Robi a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő órát.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Bátaszék után a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 51-es főúton Bátya és Baja között mozgó terelés mellett kaszálnak, a 127-es és a 156-os kilométer között az aktuális munkaterület mellett a fél útpályát zárják le. Szintén Baján a 161-es és a 163-as kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez kábeleket telepítenek, útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: slágereivel. Paks FM. Összeköt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot, írja az MTI. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvény a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Június utolsó napján három alkalommal riasztották vármegyénk tűzoltóit, két esetben szabadtéri tüzek miatt, adta hírül a katasztrófavédelem. Negyed hektáron búzatábla, valamint mintegy 1000 négyzetméternyi területen száraz füves vegetáció égett kedden délután Pakson, a 6231-es út 6-os kilométerénél. A tűzesethez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik négy vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 2000 négyzetméternyi területen bokros fás vegetáció, valamint kisebb mennyiségű kommunális hulladék égett kedden délután Sárszentlőrincen, egy Táncsics utcai ingatlan mögött. A helyszínen tartózkodók kéziszerszámokkal megkezdték a tűzoltását a rajok kiérkezése előtt. A paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók két vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Tolna vármegyében idén eddig 93 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során közel 60 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 180 tűzoltógépjárműre volt szükség. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi időszakban az aratási munkák is megkezdődtek, ezért a megelőzésnek kiemelt szerepe van. Hozzátették, az aratási időszakban különösen fontos a tűzvédelmi szabályok betartása, hiszen a körültekintő munkavégzéssel emberéletek és jelentős anyagi értékek védhetők meg.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Változás történt a Paksi FC MB3-as csapatának szakmai stábjában is a nyári felkészülési időszak kezdetén, adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és MB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az MB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba, egy fiatal tehetséges játékosokra épülő teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyén zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7. valamint legutóbb 11. helyen végeztek. Az NB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: A pontos idő 16 óra 5 perc, július 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Alessandra kezdi be ezt az órát, 2025-ben jön a Toscana, de még ebben az órában, a második felében, hamisítottan pálfikati féle tudósításban is részletek lehet, folytatódik tudósítás sorozatunk az egész héten át tartó Gastro Blues Fesztiválról. Alessandra következik. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra!

Ed Sheeran-t hallottátok, ez volt a 2025-ös Azizam. Nos, július 2-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Otto, Jenő, Mária és Marcián nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Zara Larsoné, 2023-ból jön tőle a Can't Tame Her.

Clementine Douglas és Calvin Harris duóját hallottátok, ez volt a Blessings 2025-ből. Nos, még két track következik, egy Olivia Rodrigo-tól, egy pedig Diaz-tól, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök is vissza a zenékkel, illetve hamisítatlan pálfikati féle tudósításról folytatódik a gasztrobluzos beszámoló sorozatunk. Olivia Rodrigo következik, a Good For You 2025-ből.

0: pénteken, szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mitől még különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom micsodádra.
2: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
3: Hogy pályáztam, mire?
2: Én azt szeretném
3: kaptál
2: látni,
3: 20 millió forintot?
2: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
1: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
3: Na, és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Jövő héttől, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
2: Köszi.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szambr támaszt nyújt testképzavarral küzdőknek. Erről szól legújabb slágere, a My Body Isn't Ready. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Band klubkoncertjével vette kezdetét hétfőn a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál. A zenekart Fejl Gábor, a banda dobosa hívta életre egy régi vágya megvalósulásaként. Szeretett volna egy olyan jókedvű emberekből álló csapatot, akikkel eljátszhatja kedvenc rock blues dalait. Ez 2020. decemberében meg is valósult. A zenekar első koncertje a 29. Nemzetközi Gastro Blues Fesztiválon volt 2021. júliusában. A repertoárjuk folyamatosan bővül, immár a többi zenekari tag kedvelt dalaival. A zenekar gitárosa Fejl Dániel, basszusgitárosa Ulbert Péter, dobol, énekel és vokározik Fejl Gábor alapító, vokálozik Bese Dóra. Az együttes énekese Son Virág, aki érdes, blúzos hangjával hamar a közönség szívébe lopta magát. Virággal a koncert szünetében Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Fejl Gábor alapította ezt a zenekart, méghozzá 2020-ban alakult a zenekar, tehát egy 5 éves, és igazándiból azzal a szándékkal alakult meg, hogy egyszer összeállunk. Ő neki ez volt a terve, hogy a kedvenc számait így összerakjuk, és igazándiból egyszeri alkalomra összeállunk. De annyira jól sikerültek a próbák, meg annyira élveztük ezt az egészet, így mindenki, hogy akkor megalapítottuk ezt a zenekart. Így alakult a Charlie Fépo Bluesben.
2: Egyre sűrűbbek a fellépéseitek itt az elmúlt évek alatt. A Gastro Blues Fesztiválon hanyadik alkalommal vesztek részt?
1: Hát az első fellépésünk az pont a Gastro Blues Fesztivál volt 5 éve, tehát 2020-ban, és azóta minden évben itt vagyunk. Most mi kezdtük ezt a hetet, úgy alakult.
2: A repertoárotok, gondolom azért az 5 év alatt sokat változott.
1: A zenekar nagy része az nem profi zenész, úgyhogy elég nehéz összehozni a próbákat. Úgyhogy a repertoár az olyan nagyot nem változott, mindig tanulunk új számokat, minden fellépésre vannak új számok, és hozzárakja minden zenész és mindenki a kedvenceit.
2: Rólad mit kell tudni? Tehát te tanultál énekelni? Volt-e ilyen elképzelésed, hogy te valaha énekelni fogsz?
1: Már van képzettségem, már most már járok énektanárhoz, pont emiatt kezdtem el, mert hogy így egy zenekarban az ember elkezd énekelni, és akkor így rádöbben, hogy azért ehhez kell a technika, és egyáltalán nem biztos, és elég nehéz számokat is énekelek, tehát azért a beszárt az nem kutyafülem, úgyhogy rá is döbbentem, hogy ez nagyon is hogy fontos, hogy az ember képezze magát. Kisebb szünetekkel így járkáltam énektanárhoz, hol Pestre jártam, a Kovács Aliszhoz is járok, nagyon szeretem, próbálom képezni magam. Előtte igazándiból nem semmi képzettségem nem volt, se hangszeres, semmilyen ilyesmi, hanem világéletembe szerettem énekelni. Néptáncoltam az egyetemen, és a néptánccal együtt jár az éneklés, tehát hogy én népdalokat énekeltem nagyon szívesen előtte, és igazándiból nekem vicces, de 4 sógoromból 3 zenész van, és még így az egyetemi évek alatt a nővérem férje az, aki így mondta, hogy jó lenne énekelni, és akkor ő vele is volt egy ilyen kis formáció, de nagyon rövid életű volt sajnos, mert utána én terhes lettem, és jöttem Paksra, tehát pont elindult volna valami, volt 2 fellépésünk, aztán vége lett, és aztán a gyerekek elvontak, tehát 1 gyerek, 2 gyerek, 3 gyerek, és akkor igazándiból 5 éve kezdtük el ezt újra így. A Fejl Gáborra.
2: Nagyon egyedi és érdekes, érdes hangod van, mondhatom ezt. Mi a visszajelzés neked?
1: Hát ez a visszajelzés, igen, hogy érdes, kicsit rekettes. Világéletemben ilyen hangom volt, tehát gyerekként is egyébként sokat csúfoltak érte. Nagy olyan repet fazéknak hívtak. Világéletemben ilyen hangom volt, csak most már látom, hogy tetszik az embereknek. Gyerekkoromban meg mondjuk inkább szégyeltem.
2: Hát de most már mondhatjuk így is, hogy ajándék a hangod.
0: Ma este Alice in Wonderland, Blues Trappers klubkoncertekkel folytatódik a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál, majd péntektől az ASE sportcsarnokban nagy koncerteken lehet lazulni. Tűzrókák, Tűzkerék, XT, Szebényi Dániel és barátai, valamint a Takács Tamás Blues Band lép fel.
3: Paks FM. Összeköt. Információk helyből.

Lola Youngtól hallhattátok a 2025-ös Messzét. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó? Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakció szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatta az MTI-t szerdán a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. Látogatást tett az atomerőműben Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
3: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amibe megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be, Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni is. A érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
2: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
3: A Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedés, mert hogy a meleget a szeretik a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkolatnál is tudtunk találni, tudtak találni a szakértők, mert ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntős hozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
2: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a Paksi Atomerőmű teljesítmény csökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította. Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: A pontos idő 17 óra 4 perc, július 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek! Már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót. Mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig, ahogy ezt beígérettem az előző óra végén, Last Frequencies-é az első track joga. A Back to You-t fogjátok hallani 2024-ben egyenesen. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 11-én este 8 óra 30 perckor Dombariban a 2-es számú strandon ismét szabadtéri filmvetítés lesz a Holdfény mozi szervezésében. Ezúttal a Szenvedélyes nők című filmet vetítik, a részvétel ingyenes, és azt írják, hogy hozd el barátaidat és családodat, és éljük át együtt ezt a megható történetet egy igazán különleges, varázslatos helyszínen. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb holnap, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Marsupilami című családi vígjátékot vetítik, 18 órától egy szuperhősös film jön, a Supergirl, 8 óra 30 perctől pedig ismét egy premier, a Meghívás című dráma.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Jennifer Lopez és Fisher szólt az imént 2024-ből a Waiting for Tonight. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a csodálatos, kellemes nyárias júliusi délutánnak a lendületét. Regard és Years and Years következik a 2022-es Hallucination.

Ez volt Charlie Puth és a 2017-es How Long. Nos, lebilincseli 24.hu cikket találtam, mesterséges sejteket hoztak létre a világon először. A világon elsőként sikerült, írják, mesterséges sejteket létrehozniuk kémiai vegyületekből, állítják a Minnesota-i Egyetem kutatói. Alkotásaik végigmentek a sejtek teljes életciklusán, táplálkoztak, növekedtek és szaporodtak is. Megcsináltuk a kémiában azt, ami eddig csak a biológiában volt lehetséges. Ezzel bizonyítottuk, hogy az élet legalapvető folyamataihoz nincs szükség semmilyen rejtélyes, mágikus szikrára. Idézte Kate Adamala professzort, a kutatás társvezetőjét az egyetem közleménye. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mesterséges sejtek egyelőre nem teljesítik az összes feltételt, ami ahhoz kellene, hogy életnek nevezhessük. Például nem tudják szabályozni a saját anyagcseréjüket, vagy több generáción keresztül tovább örökíteni magukat, és így az evolúció képessége is hiányzik belőlük, jegyzi meg a Science Alert. Mindegyik mesterséges sejt alapját egy liposzóma, vagyis mikroszkopikus zsírbuborék képezi, ezek a természetes sejtek külső sejthártyáját imitálják, bennük pedig 7 plazmid található. A plazmidok apró DNS molekulák, amelyek a kromoszómáktól függetlenül is képesek önállóan replikálódni. A szakértők szerint eredményeik idővel akár a legkomplexebb gyógyászati és mérnöki problémák megoldásában is segíthetnek, új gyógyszerek, élelmiszerek és üzemanyagok létrehozásához is hozzájárulhatnak, ehhez azonban még rengeteg munkára van szükség. Például el kellene érniük, hogy a mesterséges sejteknek egy stabil genómja legyen több különálló plazmid helyett. Wow! Egy kis biokémiai értekezést hallhattunk, és fantasztikus új eredményeket a tudomány területéről. Tom Grennan következik 2024-ből a Don't Break the Heart.

Caroline the Liar és Martin Garrix szólt az imént a 2025-ös Smile. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap reggel az élesztőben találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. Én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek, írja az MTI. A javaslat indoklása emlékeztet, a szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. Ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt, az idén a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évét. A módosítás szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosítása szükséges. A tervezet szerint előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlő, illetve gyümölcsültetvényen rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy miatt. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Hozzátették, ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat, írja az MTI. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gálaműsorral zárult, melyen Paksi és Paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianne és Klenk Réka irányításával három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a Zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
7: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbit és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
6: A 17 éves Menyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
8: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok. Rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Ezt hiszem 16. századi Uri grófi ruhákban.
6: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
9: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett, mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atomtéren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de van melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Letettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jár

0: Paks FM. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
2: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
1: Oké, de felsorolt X-et,
2: hát
1: és ami,
2: amikre mögött ő úgy gondolja, hogy minimum vannak
1: olyan
2: személyes kapcsolatok.
1: Meg a hallgatókkal, nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy, mire pályáztak, a mögött van-e valami, tehát hogy miért gyanítják.
2: Hát utána nézhetsz.
1: Ő csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
2: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
1: Én meg ezzel nem értek egyet, mert hát miért? Az akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben egy tizeddel magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot, írja az MTI. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzat a városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvény a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányítás három szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
2: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve két magyar alter számot, egy Quimbyt és egy Carson Comet valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
1: A 17 éves Mennyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
3: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek halok, rengeteg szabadidős programunk volt, vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk költözni. Ezt hiszem 16. századi urigrófi ruhákban.
1: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
4: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atomtéren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Pax FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki, emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo és David Guetta közöse. Ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon. A júniusi tranzakció szám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatta az MTI-t szerdán a Dunahouse. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Hozzátették, ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat, írja az MTI. Megrendelte a szúnyoggyérítést Paksváros önkormányzata, tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Heringes Anita, Paks polgármestere. Azt írta, a folyamatos monitorozásból kinyert információk és az érzet is igazolják, hogy a szúnyogok egyedszáma növekvő tendenciát mutat. Mivel a növekedés már több területen mérhető, a szakemberekkel történt egyeztetést követően időben megrendelte az önkormányzata városi szúnyoggyérítést. Ennek napjáról, valamint pontos időpontjáról az időjárás függvényében a gyérítést végző szakember dönt majd, írta bejegyzésében Heringes Anita, aki egyben a lakosság segítségét, együttműködését is kérte a szúnyog populáció csökkentésében. Kérik, hogy a védekezést a lakosság is folytassa, és a kertekben lévő esővízgyűjtőket takarják le, hogy ezzel megakadályozzák a szúnyogok szaporodását. Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Változás történt a Paksi FC MB3-as csapatának szakmai stábjában is, a nyári felkészülési időszak kezdetén adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és MB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az MB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba egy fiatal, tehetséges játékosokra épülő teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyén zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7. valamint legutóbb 11. helyén végeztek. Az MB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Pax FM slágereihez, és a Best of élettőhöz. Mindjárt kezdünk. Let's go.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van már velem a vonalban Vargyas László, Dunaszent Benedek polgármestere. Szerbusz polgármester úr, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntelek benneteket, köszöntöm a rádió hallgatóit és a stúdió dolgozóit.
1: A héten kerül megrendezésre a Lovas Nap és a 4. Vargyas Mihály emlékverseny, erről fogunk ma beszélgetni, és ha jól tudom, akkor édesapád Vargyas Mihály emlékére szervezitek ezt a versenyt. Mi inspirált titeket arra, hogy éppen egy Lovas Nappal állítsatok emléket neki?
2: Tehát ennek már egy több mint két évtizedes hagyománya van, tehát 20 éves múltra rendelkező Lovas Napról beszélünk, aminek az alapítója közte főmozgató rúgója volt édesapám. Tehát a 2000-es években a lovat szerető emberekkel, barátaival, itt a környék településen élőkkel összedugták a fejüket, és megálmodták ezt, hogy megrendezésre kerüljön egy lovas nap itt, aminek a helyszínét ő biztosította itt Dunaszent Benedeken. Természetesen volt ez valamikor a szomszéd településeken is, de szép lassan azért ugye az a lótulajdon, tehát a lótartás egy kicsit elavultá vált, és egyre kevesebb lovas emberrel találkozunk itt a környéken, ezért Dunaszent Benedek és Géder lakon maradt meg ez a lovas nap. Tehát maga azért, hogy emlékverseny legyen, azért itt édesapám kezdte el ennek a lovas napnak a megszervezését, eredetét, és ennek köszönhetően szerettünk volna mi szervezők egy ilyen emlékversennyé átvinni ezt a lovasbaráti találkozót. Hát sajnos ugye édesapám már 2022-ben elment közülünk, úgyhogy tragikus haláleset elvitte, és így a szervezők, főszervezők szerették, javasolták és előterjesztették, hogy tegyük át ezt a baráti találkozót egy Vargyas Mihály emlékversennyé. Uh-huh. Innen jön az eredete.
1: Ugye édesapád a település polgármestere volt, csak úgy, mint te magad is, és egy igazán köztiszteletben álló személy. Hogy emlékszel vissza rá?
2: Hát, nagyon szép emlékek fűződnek hozzá. Tehát édesapám, hogy pár gondolatot azért szeretnék megosztani önökkel. 16 évig volt itt a településünkön polgármester, előtte két cikluson keresztül alpolgármester. Tehát ő itt a Dunaszent Benedeki lakosokat, a települést magáénak érezte. Egy kicsit még akkori gyerek fejjel nekem is kérdéses volt, hogy miért van ez a nagy hivatástudat benne, de így, hogy most már én is 4 éve ebben a székbe ülök, és ezt a hivatást viszem, átélem, és most már együtt, tehát érzem azt az érzést, hogy ezt másképp nem lehet csinálni, csak úgy, hogyha egy kicsit magának érzi az egész települést az ember, és édesapám is így érezte a végig, az utolsó napjáig, hogy ez az, mintha az övé lenne, vigyázott rá, mint tenyerén hordozta itt a település gondjait, problémáit. Úgyhogy szerette a kihívást, egy nagyon egyszerű ember volt, szerette a kihívást, de mindenre talált megoldást, és próbált mindenkin segíteni. Úgyhogy ez a lovas nap is egy szép emlék, mert azért a lovat, aki szereti a lovat, azok az emberek azért egy picit talán, hogy mondjam, tehát összetartóbbak, egy úgy gondolom én, hogy nagyobb összetartás van köztünk itt lovat szerető emberek között, és ebből kifolyólag egy nagyon szép napok, lovasnapok emlékei fűződnek itt a lakosokhoz is, meg akik azt a rendezvényt meglátogatták, vagy kilátogattak, és részt vettek ezeken a napokon. Úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, próbáljuk egy kicsit most az idei évben, összegyúrtuk a testvértelepülésünk ide látogatásával, tehát erdélyi testvértelepülésünk őket fogadjuk csütörtökön, és szombaton a főnapon szeretnénk nekik is ezt a lovasnapot bemutatni, és az ő néptánc csoportuk is tart egy előadást. Tehát próbáljuk színesíteni, ékesíteni ezt a lovasbaráti találkozót, mert végül is ez nem egy kimondott versenyre alapozódik, hanem arra, hogy a lovat szerető, a lovat lótulajdonosú emberek összejöjjenek egy kicsit, elbeszélgessünk, megálljunk a szürke hétköznapok után, egy picit leüljünk, megnézzük, kinek milyen lova van, ki hogy hajtja, ki hogy foglalkozik vele, a tudásokat, a tudást átadjuk egymásnak, és eltöltsünk egy kellemes napot együtt. Tehát ennek ez az eredete, ez így van már. Tavaly évben sajnos elmaradt. Próbáltuk a kánikulát kikerülni, hogy vagy előbbre hozni, vagy egy kicsit későbbre tenni az évszakba, tehát hogy ne legyen ebbe a nagy forróságba, melegségbe, de sajnos többi rendezvényekkel mindig ütköztünk, és így a főszervezők úgy döntöttünk, hogy maradjunk ebbe a júliusi hónapba, ami már 20 éve így működik, ez egy hagyomány szinte már, és így most hétvégén ezt meg fogjuk tartani. Ismét és mindenkit nagy szeretettel várunk erre a napra.
0: Ez a Paks FM és a

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Július 4-én szombaton kerül majd sor rá, és 7:30-kor érkeznek majd a fogatok. Mennyi résztvevőre számítotok körülbelül, és általában honnan érkeznek hozzátok?
2: Hát azért a Tomori Pál hídnak sokat köszönhetünk. Egy kicsit megnyílt a Duna szemben egy lakosoknak is, a Duna Duna felén élő településeknek a nyugat fele az útja, így azért a Dunántúról is várunk egy 8-10 fogatot, egy 10-15 fő gyermeket, gyerek lovasokat, akik esetleg megtisztelnek jelenlétükkel. Összességében, említettem is már, azért sajnos egy kicsit kifele fut ez a lótartás, már elég drága sport, és egyre nehezebb fenntartani egy-egy háztartásban, egy-egy családnak egy szerető kis lovacskát, úgyhogy egy összességében egy olyan 20-25 fogatra számolunk, amiben azért ugye lesz több ügyességi ilyen megmérettetés, amiben tehát egyes fogat, kettes fogat, tehát többször is lehet indulni, lehet megmérettetni magunkat, de magában ez nem a versenyről szól, hanem csak arról, hogy együtt legyünk és együtt töltsünk el egy napot. Áltasoknak ugye ezen a felén, a Dunának ezen a felén 4 lovas tábor, egy lovas csoport van meghívva, akik prezentálnak egy 10 gyereket fejenként, tehát egy olyan 40-50 gyermeket is várunk, ami külön pályán fog lezajlani, tehát külön fogják levezényelni a hátas ügyességi verseny és a kocsis hajtásokat, fogatos hajtásokat.
1: És látok itt a programnak a plakátján egy finom ebédet is. Mivel várjátok azokat, akik beneveznek erre a lovasnapra?
2: Hát itt ugye a itt főszervezők a töltött káposztát prezentáljuk már itt hosszú évtizedek óta, vagy tehát több éve. Töltött káposztával, sült kolbásszal és főtt csemege kukoricával, ami itt helyben készül.
1: Igen, és azt elmondanám a Paks FM hallgatóinak, nekem volt szerencsém a paksvárosi vegyeskarral megkóstolni a Dunaszent Benedeki töltött káposztát, és nagyon finom volt, úgyhogy ha valaki esetleg szereti a töltött káposztát, és még lovat is tart, akkor szerintem ott van a helye szombaton, július 4-én, tehát a Dunaszent Benedeki lovasnapon és a 4. Vargyas Mihály emlékversenyen. Még egy picit visszatérve magára a versenyre, mennyire követitek a térségben lévő hasonló rendezvényeket? Ugye például nemrég volt Madocsán egy fogathajtó verseny. Van kapcsolatotok az itteni nektek Dunán túli fogathajtó versenyekkel esetleg?
2: Hát nekem személyes kapcsolatom nincs. Egy kicsit talán a hivatásom is, meg lehet, hogy többet vállalok. Nem tudok nyitni Dunántúra, de van olyan lovas ismerősöm, barátom, akik innen a Dunán ezen oldaláról járnak át a túloldalra, és követik, tehát jelenlétükkel, és ők is átjárnak oda. De nekem személyes kapcsolatom a madocsai polgármester úron kívül nincsen lovas emberekkel Madocsáról.
1: És ha jól tudom, gyerekekre is gondoltatok, és a gyerekeknek is készültök egy kis aprósággal, időtöltéssel.
2: Igen. Egy légvárra várjuk a gyerekeket, mert úgy gondoltuk, hogy ha már kezdik egy kicsit a gyerekek unni a lovas ügyességi versenyt, akkor azért van olyan gyerek, akiben még nagy az ambíció és nagy az energia, akkor az ott le tudja vezetni a légvárba, úgyhogy egy nagy légvárra készülünk, amivel várjuk szeretettel. látogató gyerekeket.
1: Na hát ez nagyon izgalmasan hangzik, és akkor ahogy azt már említetted, egyébként ilyen hagyományőrző műsorok is lesznek, például az ebédszünetben, és itt pedig három fellépőt is látok, vagy hát igen, három fellépőt, igen. Ők pedig kik lesznek?
2: Tehát a Dunaszent Benedeki hagyományőrző néptánccsoport, akik ugye helyi tagokból áll, és ők adnak egy helyi műsort elő. A Csurgó Magyarói Néptánccsoport, ugye amiről beszéltem az előbb, hogy ide látogatnak a testvértelepülésünkről, ők adnak egy előadást, és sikerült a lovas ismeretségemből 5 főt megkérni, és ők még egy csikós bemutatóval fognak minket szórakoztatni, amit azért nem minden nap lát az ember. Külön 5 fős csapatról van szó. Ostorozás, lófektetés, lóültetés, tehát azt hiszem, hogy 4-5 számmal állnak fel, amivel fognak minket szórakoztatni az ebédszünetbe. Én már nagyon várom rá, mert én nagyon szeretem ezt, hogy így bánni a lovakkal, tehát hogy mi munka és energia van abba, hogy egy lónak megtanítani és rászoktatni ezekre a pózokra, állásokra. Tehát, hogy micsoda, tehát az is ez a program, vagy ez a műsor is azt tükrözi, hogy micsoda kapcsolat van a ló és az ember között, ami azért nem mindennapos dolog, úgyhogy ezzel is próbáljuk színesíteni ezt az emlékt.
1: Nagyon izgalmasan hangzik. Még egy utolsó kérdésre maradt időnk, és ha már ugye édesapáddal kezdtük ezt a beszélgetést, hiszen a 4. Vargyas Mihály emlékverseny ugye ma már nekiállít emléket, noha ő kezdte el ezt, ahogy mondtad, 20 évvel ezelőtt ezt a lovas napot. Szerinted, ha ő most köztünk lenne, mire lenne a legbüszkébb ezzel a rendezvénnyel kapcsolatban?
2: Hát, a közösségünkre. Nagyon szerette a Dunaszent Benedeki közösséget, mert tehát azért ez egy non-profit rendezvény, tehát itt a helyiek fognak össze, több mint 20 év távlatában, minden évben szinte, tavaly éven kívül, és a helyi közösségek készítik elő nekünk az ételt, ők szolgálnak fel. Egy kicsit most az önkormányzat besegít a sátorállításba, vagy a magának a plac rendezésbe, de én azt mondom, hogy a közösség, amiben élünk mi Dunaszent Benedeken, én szerintem erre lenne a legbüszkébb édesapám. Én úgy gondolom, nagyon szerette az embereket.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van már velem a stúdióban Gyergyovics Tripolszki Dóra, akit a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum az év oktatója elismerésben részesített nemrég, és az első István szakképzőiskola tanára. Szia, üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Szia, Gabi.
1: Hát először is gratulálok ehhez az elismeréshez.
2: Köszönöm,
1: hogy
2: szépen.
1: Fogadtad? Meglepetés volt?
2: Teljes mértékben meglepetés volt. Nem tudtam róla, hogy felterjesztett az igazgatónő. Én már csak az eredményt közölte, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert abszolút nem számítottam sem ilyen elismerésben, meg egyébként úgy abszolút nem jellemző volt idáig, hogy ilyen elismeréseket osztogattak.
1: Bezsebeljél?
2: Igen.
1: Jó, hát figyelj, mindennek eljön az ideje, igen. Tehát kellő időt el kell a pályán tölteni, és akkor az ember előbb-utóbb kap valamilyen elismerést, természetesen abban az esetben, hogyha meg is érdemli, de hát ezek szerint te megérdemelted. Mi vezetett a pedagógusi pálya felé, és nem tudom, volt esetleg olyan tanárod, aki példaképed volt, vagy egy példát mutatott neked?
2: A tanári pályát elsősorban a német nyelv szeretete miatt választottam. Annak idején nem is kifejezetten pedagógusi része miatt, de közben, az iskola közben, meg a gyakorlat közben már éreztem azt, hogy esetleg ez lehet az utam, és pedagógusaim közül pedig nagyon sokszor nagyon sok eszembe jut az általános iskolai tanáraim közül, meg a gimnáziumból is, és hát azért általában a német nyelvtanárok, mert ugye én is annak végeztem. Úgyhogy egy kiemelkedőt nem tudnék mondani, de nagyon sok pedagógus kedves emlék számomra.
1: És pályakezdőként így képzelted el a hivatásodat, vagy pedig azért a valóság szembejött, és a gyakorlat az teljesen más, mint ahogy elképzelted?
2: Teljes mértékben más. Az a kép, ami bennem akkoriban megvolt, illetve amikor én is még az általános iskolában, illetve a gimnáziumban ültem, az egy teljesen más világ volt, mondhatjuk így, mint amiben például jelenleg dolgozunk. Össze se tudnám hasonlítani. Tehát már onnantól kezdve, hogy már ugye maga a diákok is teljesen más sok, az eszközök és a lehetőségek, tehát ég és föld a kettő.
1: És nem tudom, azért sejtésem szerint valószínűleg eszközökben fejlettebb, nem? Vagy jobbak, igen, a lehetőségeitek, igen, mint annak idején volt, mondjuk. Igen. És hát a gyerekekben meg nem kis kihívás szerintem az a változás. Ugye jó magam is tanítottam, és ebben azt tapasztaltam, hogy azért a mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni, nem lehetetlen,
2: igen,
1: és hát gondolom azért te ebben is sikeres tudsz lenni, bár nem egy könnyű területen dolgozol, de majd mindjárt erről is fogunk beszélni, viszont ha már itt tartottunk, akkor egy picit még maradjunk annál a kérdésnél, hogy volt-e olyan a pályád során, ahol pont emiatt, hogy nagyon más a gyakorlat, mint amit eredetileg elképzeltél, amikor úgy érezted, hogy lehet, hogy ki kéne lépni ebből?
2: Ilyen érzésem sosem volt, hogy ki kellene lépni. Hullámvölgyek vannak jelen pillanatban is, meg a múltban is voltak, de ilyen esetekben mindig van egy kis idő, ami után történik egy-egy olyan pozitív dolog, ami visz tovább. Nekem például a kollégákkal való beszélgetés, illetve az esetek közös feldolgozása az, ami nagyon sokszor segít, mert ugye hasonló dolgokat élünk meg, hasonló problémákkal küzdünk ott a mindennapokban, és ezt így ott együtt megbeszélni, egymásnak ötleteket adni, az mindig nagyon nagy segítség. Úgyhogy így szoktam általában túllendülni a dolgokon, illetve hát azért történnek nálunk is jó eredmények születnek, és
1: meg nagyon program. Kreatív a tanárikar, ugye,
2: igen,
1: volt a Tour de Hongrie, ami egy tök,
2: igen,
1: jó ilyen velocipédet csináltatok ott a határban.
2: Igen, így van, a kollega nők ezt már korábban kitalálták, és meg is valósították a tanulók segítségével, úgyhogy ez egyébként jellemző ott ránk. Szükségünk is van rá, mert ugye a szakképzésben nagyon sok kreativitás szükséges, ugye vannak a festőszakmák, vagy a festőszakma, illetve szakácssegédek és gépészek, mindegyik területen nagyon fontos a kreativitás, hogy olyan produktumok készüljenek, ami azért nem a megszokott, nem a mindennapos, mindig kell a megújulás.
1: Igen. Mit tartasz a eddigi szakmai életutad eddigi legnagyobb tanulságának?
2: Hát tanulság számomra az, hogy minden tanulóban lehet valami pozitívat, valami erősséget megtalálni. Lehetséges, hogy az nem azonnal és nem rövid időn belül jön elő, tehát kell hozzá nagyon sok türelem, és kell áldozni rá időt, mire egy-egy tanulóban megtalálhatjuk amivel lehet a későbbiekben még alapozni, és tovább fejleszteni. Úgyhogy nekem ez az egyik, hogy mindegyik tanulóban van valami, amivel érdemes foglalkozni.
1: Ugye olyan gyerekekkel dolgozol nap, mint nap, akik közül azért sokan komoly családi vagy szociális nehézségekkel küzdenek. Mit jelent ebben a közegben sikeres pedagógusnak lenni, illetve sikeres pedagógiai munkát végezni?
2: Szerintem érdekeset fogok mondani. Nálunk apró sikerek például azok a dolgok, ha már bejönnek a tanulók az iskolába, ha már kibírják az órákat, ha iskolatáskával és felszereléssel érkeznek, ezek is nagyon nagy sikerek, hogyha látjuk bennük a motiváltságot, ha megnyílnak, ha lehet velük bizalmi viszonyt kiépíteni, ezek például nálunk már nagyon nagy sikereknek számítanak.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Ehhez képest az, hogyha bent tudod tartani az osztályteremben, hogyha motivált abban, hogy tanuljon, az tényleg ismerve a hátterüket, azért ez egy nagyon nagy dolog, még akkor is, hogyha ez furcsán hangzik valószínű nagyon sokak számára. Sokan ugye azt mondják, hogy a tanár feladata a tudás átadása, de valószínűleg a te helyedben, a te szerepedben ennél jóval több, hiszen gyakorlatilag félig meddig a családnak a nevelését is pótolnod kell, nem? Vagy igen. Hogy látod te ezt?
1: Igen, én úgy látom ezt, hogy a tudás átadás most a legkisebb mértékben fontos. Persze fontos, mert szakmát szeretnénk nekik megtanítani, és azt szeretnénk, hogy egy szakmával lépjenek majd ki az iskola elvégzése után. Viszont nálunk a tanulóknak nagyon nagy szükségük van arra a stabil felnőtt háttérre, ami esetenként akár mi vagyunk ott az iskolában, hogy támogassuk, biztassuk, és egyáltalán segítsünk neki arra rájönni, hogy mire is képes. Mert ők általában olyan kudarcokkal érkeznek a mi iskolánkba, ami által ők már saját magukat úgy ítélik meg, hogy ők nem tudnak, nem képesek, és úgysem lesz ennek értelme. És hát nagyon sok munka árán lehet őket ezt megváltoztatni ő bennük, de meg lehet, számtalan pozitív példánk van szerencsére az iskolában, akik bizonyos évszámok után egy bizonyítvánnyal lépték át az iskolánkat.
0: És hogyan lehet, ha már itt tartunk, bizalmat építeni olyan gyerekekkel, akik már így indulnak neki az életnek, hogy saját magukban sem bíznak, hát pláne még egy idegen felnőttben?
1: Én, nekem a módszerem, hogy én nagyon sokat beszélgetek velük, és én azt gondolom, hogy őszinte érdeklődéssel fordulok irántuk, és visszacsatolok. Tehát ha elkezdtünk egy beszélgetést, akkor azt újra és újra megpróbálom vele feleleveníteni, tehát próbálom a kapcsolatot folyamatosan tartani, és próbálok hiteles lenni számára, tehát hogy amit mondok, vagy kérek tőle, akkor azt megpróbálom minden esetben én magam is tartani, és tehát, hogy következetesnek lenni.
0: És azért gondolom vannak konfliktusok, tehát rózsaszínben, nem gondolnám, hogy olyan rózsaszínben kell látnunk a dolgokat, hogy azok ne lennének, de hogyan lehet megőrizni a konfliktusok közepette így az empátiádat, mert hát azért nyilván néha az ember úgy van vele, hogy hát miért csinálom ezt?
1: Igen.
0: Azért előfordul. Felteszi az ember a kérdést, de mégis valahonnan merítesz erőt.
1: Én figyelembe veszem az ő hátterüket, az ő élettörténetüket, és még egy konfliktus közepette is általában szemmel tartom ezt, hogy igazából ő miben él, honnan jött, mi az előzménye. Nem mondom, hogy mindig sikerül, mert azért én is emberből vagyok, és nekem is valamikor kiveri a biztosítékot a szituáció, de próbáljuk mindig orvosolni, és a lehető legjobb módon megoldani a konfliktusokat. Hogy honnan merítek ehhez erőt, szerintem van egy ilyen alap türelmem ehhez, és már az évek alatt ez meg is erősödött, mert ugye én 16 éve dolgozom már ebben az iskolában, úgyhogy én már nagyon sok konfliktusban szerepeltem, illetve hát tapasztaltam nagyon sokfélét tanulók között, tanárok tanulók között, tehát mindenféle fajta szituációt, és hát ez a sok tapasztalat szerintem az, ami ebben erősít, és ismét azt tudom csak mondani, hogy a kollégákkal egymást mindig erősítjük, tehát egy-egy konfliktusban mindig támogatjuk egymást.

0: és segítünk egymásnak.
1: Ez szerintem egy nagyon pozitív dolog, ha az embernek olyan kollégái vannak, akik erre képesek is, és nem a hátába döfik a kést, ugye sokan azt élik meg, de akkor nagyon szerencsések vagytok. Igen. Ti így a pedagógusi karon belül. Egyébként van olyan pedagógiai alapelv, amihez minden körülmények között ragaszkodsz?
0: Igen, azt, hogy tartsuk egymást tiszteletben. Tehát én is elvárom a tanulóktól, hogy tisztelettel beszéljenek, bármennyire is kellemetlen a szituáció, és én is ugyanúgy megadom számukra a tiszteletet, bármilyen helyzet van. Ez az egyik, amit mindig elvárok, és nem hagyom, hogyha esetleg ez nem így történik. Illetve a következetesség, hogy amit ma így mondtam, azt holnap is úgy fogom mondani, és igyekszem tartani magamat hozzá.
1: Uh-huh. Mi a legemlékezetesebb történeted az elmúlt 16 évből? Van-e esetleg olyan, ami így beugrik?
0: Nagyon sok emlékezetes helyzet
1: akkor
0: volt. Hát ha egyet és gyorsan, ami legelőször eszembe jut, szintén egy pozitív kicsengésű, egy fiatal ember már nagyon, tehát több évfolyamon keresztül a tanítványom volt, és minden évben ellenállásban volt az én német órámon, de úgy tényleg 90%-ban mindig
1: aludt.
0: Még csak nem is aludt, hanem ahogy csak tudta, próbálta az órámat bojkottálni, és ezt így volt, hogy szemtől szemben is megmondta, hogy ne gondoljam, hogy ő itt a német órát, tehát a német nyelvet sem, meg úgy egyébként sem érdekli ez az egész, és hát így ezáltal zavarta az órámat, meg a többiek előre haladását is, majd ugye elteltek az évek, és a fiatal ember végzős diák és ballagó diák lett, és akkor nagy meglepetésemre ő adta át a búcsúzáskor a virágot, és nagyon halkan, nagyon megilletődötten a virág átadáskor ő elnézést kért a viselkedésért, és azt mondta, hogy nagyon megbánta, hogy velem így viselkedett, és igazából nem is tudja, hogy miért csinálta, de most már biztos, hogy nem így tenne, ha most kezdődne a mi közös munkánk. És hát ezt én annak tudom be, hogy ugye olyan sokat formálódott ott az évek alatt, hogy rájött, hogy nem ellenségként kell tekinteni rám sem, meg a többiekre sem, úgyhogy nekem például ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy azért mégiscsak megérte ezt a sok fáradalmat.
1: Igen, hát ez tényleg egy szép történet, és minden jó, ha vége jó, azt tudom mondani erre.
2: Ez a Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremti a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, amelyet kedden nyújtott be a kormány az országgyűlésnek, írja az MTI. A javaslat indoklása emlékeztet, a szélsőséges időjárás már az elmúlt években is jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. Ez a probléma a klímaváltozás következtében állandósulni látszik, sőt, az idén a kilátások tovább romlottak. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága 2026. júniusáig meghaladta az előző évét. A módosítás szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében meg kell teremteni a kárenyhítési rendszerből az előleg fizetés lehetőségét, ezért a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása szükséges. A tervezet szerint előleg igénylésére az a termelő lesz jogosult, aki a kockázatközösségben tagsággal rendelkezik, az egységes kérelme alapján pedig legalább 1 hektár termőszőlő, illetve gyümölcsültetvénnyel rendelkezik, és az agrárkár megállapító szerv által igazolt kára következett be a tavaszi fagy miatt. Múlt héten a Cseresznyéskert erdei iskola határon túli és paksi középiskolásoktól volt hangos, ugyanis a Csengei Dénes Kulturális Központ 6 év szünet után ismét megrendezte népszerű nemzetközi olvasótáborát. A 28. határon túli magyar középiskolások több mint egy hetes olvasótábora vasárnap este gála műsorral zárult, melyen paksi és paks testvérvárosából érkezett középiskolás diákok adták elő produkcióikat. Hefner Erika, Lampert Marianna és Klenk Réka irányításával 3 szekcióban dolgozták fel Lázár Ervin életét és munkásságát, melyen a magyar nyelv, a magyar kultúra és a helyi hagyományok ápolása volt a cél. Klenk Réka népzenész, énektanár, a Zene másképp szekció vezetője először vett részt a táborban.
2: Inkább az éneklés volt a központ, mert ugye azt tudjuk együtt csinálni, de nagyon szuper hangszeres tudással érkeztek a srácok. Készültünk népdalokkal, ugye többszólamúsággal is kicsit játszottunk olyan formában, hogy ilyen ritmus többszólamúság mellé népdalt csempésztünk bele, illetve feldolgozásokkal, ilyen folkos, poppos tárkányművek számot rekreáltunk egy kicsit, illetve 2 magyar alter számot, egy Queen Beat és egy Carson Comát valósítottunk meg a mi csapat szintünkön.
1: A 17 éves Menyhárt Zsombor Zentáról érkezett, és igen aktívan részt vett Hefner Erika drámapedagógus szekció munkájában.
3: Nagyon élveztem, mivel nálunk nem nagyon van lehetőség ilyen jellegű pódiumos színpadi fellépésre. Nekem legjobban egy gitáros koncert tetszett, mivel élő zenéért élek, halok, rengeteg szabadidős programunk volt. Vittek minket Alsó Egres pusztára, remélem jól ejtettem. Megnéztük Lázár Ervin szülőföldét, voltunk Lázár Ervines kiállítóházban, Petőfi emlékházban, voltunk Paksi múzeumban, ami még nekem nagyon tetszett, ahol be tudtunk öltözni. Ezt hiszem 16. századi urigrófi ruhákba.
1: A 16 éves kézdivásárhelyi Jakab Krisztina, Lampert Marianna tanár, irodalomterapeuta olvasó szekciójában munkálkodott.
4: Én nagyon szeretem a gyerekmeséket, én azokat nagyon szeretem olvasni és hallgatni is akár. Én nagyon szeretek írni, verseket nem annyira, de mindenféle mást igen. Nekem a legjobban a sárkányhajózás tetszett. Mi így a kézdiek is egy kicsit jobban összhangba kerültünk, mert ott azért kell a figyelem és az összhang. Az Atomtéren a buli is nagyon jó volt. Voltunk tegnap a Paksi strandon, de a melegben tényleg már nagyon jól esett kimozdulni. Voltunk együtt fagyizni.
1: Teljesen lezárták az 55-ös utat Pörbölynél a vasúti átjáró területén szerdán délután, tájékoztatott a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A rendőrség információi szerint egy utassal közlekedő motoros a vasúti átjáróban lévő sorompónak ütközött szerdán kora este. A helyszínre mentő helikopter is érkezett, a mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az elsődleges információk alapján a motor vezetője és utasa is súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben, mindkettőjüket kórházba szállították.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összekött.
0: Paksfm. Összekött.

0: FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 Celsius fokos hőmérsékleti érték, amelyet a Nógrád vármegyei Széchenyben mértek kedden, közölte a Hungaromet ZRT szerdán a honlapján. A mérések kezdete óta regisztrált legmagasabb hőmérséklet eddigi rekordja 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, de kedden Széchenyben 0,1-del magasabbra emelkedett a hőmérséklet. Ezzel nem csak az abszolút, hanem az országos napi legmagasabb maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt, hiszen eddig ezen a napon 2022-ben Berettyóújfalun mérték a legmagasabb hőmérsékletet, 39,6 Celsius fokot. Írja az MTI. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya Facebook oldalon, olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, hogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya Facebook oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Hozzátették, ez csak nem 10 000 elhallgattatott magyar embert jelent. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják ezeket a letiltásokat, írja az MTI. Látogatást tett az atomerőműben Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter kedden késő délután Tóth András, a energetikai államtitkárral együtt érkezett Paksra abból a célból, hogy a hőségriadó és a megdőlt melegrekord ideje alatt személyesen egyeztessen azokkal a szakemberekkel, akik Magyarország biztonságos villamosenergia ellátásáért dolgoznak. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója a látogatásról úgy nyilatkozott, hogy az egyeztetés alatt elsősorban az atomerőmű Dunára gyakorolt hatásáról volt szó.
2: Mutattuk, hogy igazából miről beszélünk, mi az a vízmennyiség, amiben megy. Lementünk a Dunapartra közvetlenül a melegvizes torkolat mellé, hogy érezze, hogy mekkora víztömeg van, mit művelünk ezzel. Innen lett egy jó benyomás, illetve a látogató útvonalon, a látogató folyosóra még be tudtunk menni, a blokkvezénylőbe be, Kukucsgát. Bemenni nem tud a blokkvezénylőbe, mert nyilván az nagyon szigorú feltételek mellett van, de be tudott nézni, és az érdekes, ott is az emberek érdekelték, hogy mennyit kell ahhoz tanulni, mennyit kell dolgozni, mit csinálnak ezek az emberek, hogy élnek. Tehát azt gondolom, hogy ő nála azt lehetett érezni, hogy az ember nagyon fontos. És mondjuk 3,5 órán keresztül, amikor jó részt nem volt kamera, azért ezt nem megjátsz, az ember nem látszik, hogy valóban ez jött át, hogy őt az emberek érdeklik.
1: A Duna vize az elmúlt években folyamatosan melegszik, az atomerőmű pedig meleg vizet enged vissza a Dunába, ezért rendelik el forróbb nyári napokon az erőmű leterhelését. Dr. Kovács Antal viszont úgy nyilatkozott, hogy az atomerőmű nyáron sincs negatív hatással a környezetére.
2: A Duna élővilágára, a halakra, kagylókra egy komoly vizsgálat zajlott. Nincs érdemi negatív hatással ez a hőmérséklet emelkedést, mert hogy a meleget a szerek, a halak, meg igazából mindenki, az oxigén szint számít. És azzal, ahogy az atomerőműből a meleg víz bejut, megtörve sok plusz oxigént visz be a rendszerbe, éppen tegnap védett halfajok közvetlenül a melegvizes torkatnál is tudtunk találni, tudtak találni a szakértők, mert ezt kell megfelelően tudnunk bemutatni. A kapitány úr, aki egy felelős döntéshozó ebben, nyilván az ország érdekében meghozta azt a döntést, hogy felmentést kaptunk a további leterhelés alól, de azért azt gondolom, hogy teljesen jogosan is jól tette, eljött és személyesen megnézte, hogy mit, hogyan csinálunk, és meg is akarta érteni. És megegyeztünk abba, hogy ezt az egész korlátrendszer, ezt a jövőben egyeztetve az élő környezetvédelmi minisztériummal pontosítani fogjuk.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, az energiapolitikáért felelős miniszter hétfőn részleges felmentést adott a Paksi atomerőmű teljesítmény csökkentése alól, és ezt a határidőt július 1-én további 3 nappal meghosszabbította.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Változás történt a Paksi FC MB3-as csapatának szakmai stábjában is, a nyári felkészülési időszak kezdetén adta hírül a klub. A vezetőedzői poszton Kindl Istvánt, a korábbi kiváló belső védő és MB1-es másodedző Gévai Zsolt váltja, aki a jövőben a fiatal együttes szakmai munkáját irányítja majd, írta a PFC. Kindl István az elmúlt 6 évben meghatározó szerepet vállalt az NB3-as csapat fejlődésében. 2020. júliusában vette át a fiatalok irányítását, amikor a klub a 18-19-es idényt követően a 2020-2021-es szezonra újra nevezett a harmadosztályba egy fiatal, tehetséges játékosokra épülő teljesítményorientált kerettel. Az első idény rögtön sikeresen alakult, hiszen újoncként a 20 csapatos bajnokság 10. helyén zártak, amit a következő évben egy 6. helyen sikerült felülmúlni. A folytatásban a 20 csapatos bajnokság 11. helyén, majd a 16 csapatos délnyugati bajnokság 8. és 7., valamint legutóbb 11. helyen végeztek. Az NB3-as együttes elsődleges célja a fiatal játékosok felkészítése a felnőtt mezőnyre. Hozzátették, Gévai Zsolt Bognár György mellett volt másodedző, akitől sokat tanult az elmúlt időszakban. Most azonban az ifjú tehetségek segítésére összpontosít, hogy minél több játékos előre tudjon majd lépni.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

peace. My family. The love.

0: összekött.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
3: Mi számít?
2: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
3: Megjelenik
2: ez egy gumiszabály, amivel bármiben beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek, alá kell támasztani?
4: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá. A kocsmában az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljon.
3: Ez olyan, mert
2: akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
4: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adod pénzt, akkor azt ne izére a közd jachtra, például. Érted?
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutató

0: szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy a magyar társadalom egyébként akár a szabadságjogok mellett ennyire elkötelezett lenne. Abban még biztos vagyok, hogy a melegek mellett nem.
2: Én viszont azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak a kisebbik része az, aki olyan homofób, hogy tényleg nem tudom én, úgy elragadhatja magát.
3: Az a baj, kicsi, de hangos.
1: De miért kéne ahhoz homofóbnak lenni, hogy azt gondolhass ma Magyarországon, és elnézést kérek mindenkit a kérdés feltevésért, hogy egyébként a magyar valósághoz és problémákhoz képest felül reprezentált ennek a problémának a megjelenítése. Az és ehhez az... nem kell homofóbnak lenni.
2: Nem,
1: hát erre kettel is sokszor.
3: Akkor...
1: voltatok, mert én ugye mindig a kisebbségi jogokkal szedem össze, ezért vagyok érzékeny rá, és nem a meleg témára, de ti, akik egyébként nem feltétlenül vagytok, ti is azt mondjátok, és szerintem akár igazatok is lehet,
3: hogy
1: felülreprezentált a magyar problémákhoz képest. Nem csak a médiában, szerintem a hétköznapokban is.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: FM.
1: Paks FM.
2: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
3: Hamarosan újra együtt élvezhetjük majd a Paks FM kedvenc slágereit, új belépőket, felkapott dalokat és a régmúlt kedvenceit is. Gondolok itt például egy Black Eyed Peas Bebotram, ami 2005-ös dal, és mostanában lett igazán felkapott ismételten, egy jó 20 év elteltével, ugyanis a TikTokon bizonyos tartalomgyártók úgy döntöttek, hogy ezt a dalt használják. Szóval egy újabb trend bontakozott ki. Emlékszel még erre a dalra? Lesz itt velünk újdonság is, egy új belépő, J-Lo

0: és David Guetta közöse, ez a Save Me Tonight. További zenei tartalmakért pedig keressétek a Top 50-et szombat délután 3-tól.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól.